Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: voltam.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Egy kicsikét a japán takarítási szokásokról beszélgetünk. Hát az az igazság, hogy mikor elolvastam, arra jöttem rá, hogy nem hülyék. Amúgy is tudjuk, hogy azért japánok rendben vannak. Hogy kell japánok köszönni? Ők köszönnek úgy, hogy ni hao? Az kínai. Az nem jó. Mondja Dávid a fülemre, az a kínai. Akkor nem. Konnichiwa! Az lesz a japán?
4: Nem tudom.
3: Konnichiwa a net. A nete sose volt ebben ilyen manga dolgokban.
4: Konnichiwa. Nem.
3: Én erre gondoltam. Téged tudlak elképzelni, úgyhogy...
4: Nem.
3: Sakamoto! Meg ilyen, nem, és akkor nem tudom, most mondtam valamit, és akkor itt csinálsz ilyen kis fotókat.
4: Nagyon
3: magadról,
4: tetszik
3: meg
4: egyébként a japán nyelv. Nagyon jó lenne megtanulni.
3: Ez az anime? Elmenni beöltözni ilyen animének?
4: Nem. Volt egy osztálytársnőm, aki anime fan volt. És egyszer egy hétvégén elmentem hozzá, ott töltöttem 2 napot, és reggeltől estig animéket néztünk, és én kicsit kivoltam égve már igazából. Igen? Az első 1 órában.
3: Mert na itt a barátod, nem... megérhet, itt van Kitty is. Majd közösen mehettek animé cuccokra.
4: Szia, Kitty! És hát nem tudom, távol áll tőlem egyébként.
3: Távol áll. Na, de viszont biztos nem áll tőled olyan távol, mint tőlem a takarítás, de nagyon jó dolgokat mondanak különben a japánok. Figyeld ezt! Cipőt le, papucsot fel. De arra jöttem rá, hogy ezt még mi is így csináljuk. Mert hogy Japánban az van, hogy amint az otthon bejáratához élsz, akkor leveszed a cipődet, és felveszed a papucsot. Na most az az érdekesebb, Anett, kérlek, ne ráncigáld a mikrofont, megőrülök.
4: De ráncigálom, mert mit nincs csinálsz? Hozzám, nem áll hozzám közel, és muszáj ide tolnom magamhoz.
3: Eszem a szíved reggel utat, csupálod szegény Miki.
4: Igen.
3: Nem tudom, hogy hallgattok ebben, mit hallanak.
4: Tanulja én meg, nálam hogy hol a helye.
3: Nálam nagyon hangos. A lényeg viszont az az egészben, hogy ugye Amerikában, ez nagy sok volt, emlékszel, amikor kiderült a számunkra, hogy ők simán így az egész házban a kinti cipőben vannak, és felfekszek az ágyra.
4: Bolzasztó,
3: is.
4: Igen.
3: Az tényleg katasztrófa
4: rosszul
3: nekünk.
4: Rosszul vagyok, filmekben is mindig az van, hogy hazaér. De
3: milyen szükor látjuk.
4: De tudod, hát a, mondjuk a mafiózokban is az van, hogy így a Tony Soprano éppen így megölt 3 embert, így véres a cipője, és akkor hazamegy, befekszik cipőstül az ágyba.
3: Cipőstül az ágyba.
4: Borzasztó.
3: Hihetetlen. Mint ahogy, aztán ugye általában Európában leveszik az emberek, de nincs papucsuk. Ez meg abból derült ki a számomra, amikor ugye ilyen content creator-ök jönnek Szerbiába, és akkor így mutatják, hogy mondtam, hogy ja, és akkor te jó, a központban béreltünk egy lakást, mindent éltünk, de mi ez a rengeteg papucs, mi ez a papucs, ők ezt nem értik, mi ez a papucs, pedig mennyire jó a papucs igazából, abszolút jó.
4: Nagyon jó.
3: Úgyhogy cipőt, igen, le, papucsot fel, ez totál olyan, tehát eddig a japán és szerbiai együttműködés és barátság, ezt abszolút értem, ez abszolút.
4: Így van.
3: Jogos.
4: A japán gyerekek igazából már rá vannak szoktatva arra, hogy amikor hazaérkeznek valahonnan, akkor azonnal kezet mosnak, hát ez azért nálunk is így van, de azért néha kell szólni a gyerekeknek, hogy kézmosás.
3: Igen.
4: És vizet kortyolgatva gargalizálnak. Uh-huh. Ez egyszerre higiéniai és közösségi szokás, célja, hogy a napi világi szennyeződéseket még azelőtt eltávolítsák, mielőtt belépnek a közös életérbe. Érdekes egyébként, hogy ez területenként hogy változik, tehát hogy vannak még olyan kultúrák, ahol megvan ez, hogy tudod, hogy tisztítsd meg magadat, mielőtt belépsz arra a helyre, ahol mondjuk élsz. Én beszélgettem egy atyával, aki itt szolgál Bánátban, Ohoy Ledvarin atya, aki indonéz származású, és mesélte nekem, hogy ő amikor hazalátogat Indonéziába, akkor ott például ez úgy zajlik, tehát hogy az ő családja is egyébként katolikus, de hogy azért tartják ezeket az ősi szokásokat, és például ő, amikor megérkezik arra a településre, ahol él, akkor megáll a családi ház előtt, és akkor megjelennek a családtagok, és akkor őt így körbefüstölik, megtisztítják, és csak ezután léphet be a házba, hogy a gonosz szellemek tőlő megszabaduljon, meg azoktól a rossz dolgoktól, amit a külvilágban összeszedett, és esetleg bevinne a házba. Nagyon érdekesek ezek a szertartások egyébként.
3: Durva, hogyha belegondolsz. De hát létezik. Igen. Ilyen, persze.
4: Igen.
3: Ezt a gargalizálást, vagy hát gondolom, értelmét nem látom, lehet, hogy van valami, nem tudom, de az szokás, akkor szokás, hát most akkor ez van. A közös fürdőszoba, hát ez most megint érdekes, azért nálunk is, azért elég sok mindenben ugyanolyanok vagyunk, mint a japánok. Hát nálunk is általában egy közös fürdőszoba van, amikor is ugye az egész család megvan, hogy milyen sorrendben megy tusolni. Nekem nagyon érdekes, hogy nekem nem egy ismerősöm mesélt, ez valamelyik nap jött ki különben, amikor itt ilyen filozofikus előadást tartottam nekik a fürdőszoba hangulatvilágításának fontosságáról, és akkor mondták, hogy de mi olyan fontos nekem, hogy ilyen külön hangulatvilágítást legyen a fürdő, amikor alig vagy benne, mi az, hogy alig vagy benne. Mondom, hogy tusolok, érted, ilyen fél órát legalább, érted, szeretek tusolni.
4: Mondják, hogy
3: hát nálunk ez nem úgy van, nálunk általában mi vagyunk az utolsók, mondják, van egy 3 percem letusolni, az kész, érted. Ja, mondom, hát akkor az úgy más.
4: Hát jó, mi is sokan vagyunk otthon a házban, de hogy alapvetően én is azért sok időt töltök ott.
3: Hát jó, van nálatok biztos, mert te vagy az első, aztán a többiek mesélik, úgyhogy van neki 2 percük.
4: Nem, általában a gyerekek szoktak előbb menni. Tehát ez mindig ilyen könyörgés előzi meg mindig én így minden este kiadom a sorrendet, tehát mindig mondom, igen, hogy Marci, te indulsz, utána megy Manna, utána Merse,
3: aha,
4: és akkor ebből mindig kialakul egy kisebb háború, mert hogy akkor éppen Marci pont nem ér rá, hogy ő legyen az első, akkor de Mannának sincs kedve először menni, szóval ilyen, mindig ilyen stresszforrás.
3: Mónika írja azt, hogy milyen kosz lehet Amerikában a házakban, a lakásokban. Hát borzasztó,
4: nagyon rossz, tehát egy
3: szörnyű.
4: Tényleg így belegondolni abba, hogy egy utcai cipővel te bemész a házba.
3: Én van, hogy beugrok valami, az egy másik
4: olyan
3: dolog.
4: Van, igen, hogyha nagyon sietek, de akkor én is beugrok, de tudod, akkor is úgy bennem van, mert hogy annyi szemét, annyi kosz van egy utcán, hogy végig mész, tehát hogy nem tudom, nem értem ezt egyébként náluk.
3: Van egy ilyen sztori. Hol voltunk? Ja igen, közös fürdőszoba. Viszont érdekes az, hogy amíg ugye közös a fürdőszoba, és megvan ez, hogy ki után megy, hogy viszont a WC az külön helységben van. Na ez nagyon okos. Én láttam pár olyan lakást, újabb lakást, ahol ez a WC teljesen külön van. Mm-hmm. Tehát külön helyen van.
4: Nálunk inkább az a gyakori, hogy van egy fürdőszoba, ahol van WC, meg van egy különálló is egyébként.
3: Az annyira fontos, az a különálló WC, ezt nem tudom nektek elmagyarázni. Vagy elmondani. Nekem. Nem tudom, hogy ki hogy éli ezt meg. Én laktam pár évet olyan házban, ahol egy fürdőszoba volt. Hát én ott azt, hogy megőrülök. Azt hittem, hogy megőrülök, mondom, én ezt a hibát még egyszer nem követtem el. De közben azt is el kell, hogy mondjam, hogy nyilván ez azért van, mert nekem olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nálunk a mi házunkban volt a felnőtt fürdőszoba, meg a gyerek fürdőszoba.
4: Uh-huh.
3: És el lettem kényeztetve, és akkor ezt én úgy megszoktam, hogy én azt nem tudom elképzelni, és elviseli azt a dolgot, hogy nekem várnom kell valaki másra. Még akkor is, hogyha az nem tudom én a legfantasztikusabb valaki, akivel együtt élsz, hogy valaki, de egyszerűen, tehát hogy nekem el kell végeznem egy dolgot, azt én ott várjak, nekem az hülyeség. De tudom, hogy általában az emberek ezt így csinálják, csak én ezt elmondom nektek, hogy én hogy élem ezt meg. Úgyhogy igen, szerintem kivételesen fontos az, hogy legyen egy teljes értékű fürdőd, meg külön egy WC-d. Egyezem a japánokkal.
4: Jó. Fegyelmezett szelektálásnak is a hívei egyébként. A háztartásokban többféle szemetes van, újrahasznosítható, égethető és nem égethető hulladék számára. A gomibakó, vagyis a szemétszétválasztó rendszer nem csak a tisztaságot, hanem a tudatos életmódot is szolgálja, és a japánok szerint az otthon rendje a természet iránti tiszteletet is tükrözi. Ez szimpatikus.
3: Most az az igazság, hogy én már ismerlek elég, én nagyon elhallgatt erre témára. Na, vald be őszintén nektek a hétfőgi kastélyotokban hány fürdőszoba van? 3-nál több, mi?
4: Hát földszinten van egy fürdő, és nem azon gondolkoztam egyébként, hogy ott például van, nincs WC, külön van a WC, és az emeleten is van egy.
3: Tehát akkor hány van összesen?
4: Hát akkor 3. Tehát van egy fürdőszoba, ahol nincs WC, van egy külön WC, aha, meg van egy külön fürdőszoba fönt.
3: Szóval van, szóval 2 fürdőszoba van, egy teljes értékű fürdőszoba, egy csak fürdőszoba, igen, meg egy külön WC?
4: Igen.
3: Jó, igen. Éreztél valamilyen van a levegőben, de mindegy, mehetünk tovább, csak kíváncsi
4: voltam. De hát ezt az új fürdőszobát, ezt a sógorom kapta, nem tudom, mivel érdemelte ki, de hogy...
3: Sógorod kapta,
4: persze, szóval. Igen, ezt mondták, és akkor azt, hogy úgy is kezeli, hogy az az övé.
3: Igen.
4: Ez egy vadonatúj, csodálatos, gyönyörű, fantasztikusan berendezett, tényleg csodálatos fürdőszoba, és akkor az így az övé.
3: Aha.
4: Köszi szépen, azért mégis csak én még a család gyereke, de na, mindegy, hát vannak ilyen kiváltságosak.
3: Család gyermeke. Szóval.
4: Valamivel biztos kiérdemelte.
3: Ja, fegyelmezett szelektálás. Igen, ez a személyszelektálás. Én ezt a témát nem szerettem bevallom nektek őszintén. Én erre engem nehezen lehet majd rávenni, ha egyszer eljön a nap. Én emlékszem, hogy még Covid előtt, tesóm elvitt Olaszországba egy kirándulásra, és ott voltak olyan szállások, amikor tudod, így este valamit kajátsz, és el akarod dobni a szemetet, és mindenre van ilyen leírás, és annyira sok doboz volt, és én meg nem tudtam, hogy mit, hova, és ilyen tudod, állsz, és így, ó, Istenem, ezek mind arra jövök rá, hogy ezek mind szokások. Mert ha úgy szoktuk volna meg itt mindig, akkor ez lenne a normális. De mivel azt szoktuk, hogy minden berobunk egy helyre, ezért nekünk kicsit furcsa ez a szelektív töltire. De várjál, Sanyi itt valamit erre fürdőszobára. Azt mondja, nálunk egy fürdőszoba van egy WC-ben, de sűrgős alkalmakra az udvar végén van a kinti WC. Na, ez a másik. Az jó, ha van.
4: Igen.
3: Jó, ha van. Láttam ebből is moderneket. Mert mindig a kinti vécére arra gondolok, amikor tudod, egy rossz mozdulat is beleesel. A kinti vécére.
4: Hát általában most már, hogyha van kint egy ilyen kis ütögetős rész, tudod, ilyen kis terasz vagy pavilon, akkor mindig amellé is építenek már egyet. Azért igen, általában szoktak. Tudod, tartod a kerti partit, és akkor nem kell bejárogatni a házba.
3: Igen.
4: Aztán a japánok hisznek ugye a napfény erejében, futón szellőztetésben, sok japán ma is futonon, azaz matracon alszik, amit reggel összehajtva félretesz, ezeket rendszeresen a szabad levegőn szellőztetik, porozzák és napoztatják. A napfény nem csak a nedvességet és a szagokat tünteti el, hanem fertőtlenít is. Ez az egyszerű, de hatékony szokás a természetes frissesség kulcsa. Nagyon kis szimpik.
3: Na, japánok
4: én is szeretnék matracon aludni, bár nem tudom, hogy kelnék fel tegnap este. Mersével játszottunk így a szőnyegen, olyan jó volt, tudod, így begyújtottuk ebbe kandallóba, és olyan meleg volt ott előtte, és olyan jó volt, és akkor Mersi valamit ott játszott a szőnyegen, odaültem mellé, elkezdtünk birkózni, csikizte, nem tudom, egyszer csak így lefeküdtem a szőnyegre, és amikor keltem fel, alig tudtam felkelni egyébként, az öreg asszony csontjaim, és valami történt a hátammal, amit próbáltam ugye fölkecmeregni, és egy ponton valahogy úgy beállt az ideg, hogy egész este utána azt éreztem, hogy egyetlen egy rossz mozdulat hiányzik, és le fogok bénulni napokra. Úgyhogy nem tudom, hogy én egy sima matracon hogy feküdnék. Tehát lefeküdni le tudnék, csak szerintem másnap reggel nem kellnék, hogy ilyen daruval kéne, hogy felemeljenek. Hát csomószor annyira elmegyek gémberedő, hogy én reggel is úgy kelek. Tehát volt, csomószor megtörtént az, hogy nem tudtam kikelni az ágyból, hanem így le kellett magamat így gördíteni a padlóra, és onnan így vagy négy kézzel így föltápászkodni. Ugye ennyire jó állapotban van a szervezet. Nagyon fit vagyok, és a csontjaim is ilyen nagyon-nagyon jó.
3: Fullos vagy. Fullos vagy.
4: Igen.
3: Fullos. Fullos. Úgy fogok hívni ezek után. Fullos, hanem.
4: Igen.
3: Na, én adottam elég sokat ilyen, hogyha matracom. Nincs az a semmi baj. Így a földön. Maradnak egy hangulata. Főleg télen. Télen jobb.
4: Én egyszer emlékszem, aludtam vízágyon a gyerekekkel, mentünk valahol a vendégségbe, és képzeld el, hogy vízágy volt a rendelkezésünkre bocsájtva, és akkor így belehuppantam, és nagyon érdekes volt.
3: Ledobott.
4: Nem, mert így mozog csapat. Alattad, ilyen nagyon fura, igen.
3: Én
4: de
3: nem
4: hát abból is
3: olyan.
4: Azért úgy kikelni, ez ugyanolyan, mint a babzsák fotel, így van, amikor tudod így, amikor Merse írja a házi feladatot, akkor én az íróasztala mellé odadobom a babzsákot, és akkor azon ülök. Na, anyám, amikor onnan föl kell, hogy keljek, az is egy kész.
3: Igen.
4: Katasztrófa.
3: Jó, az mondjuk nehéz, igen.
4: Yeah. Hát mindenféle pozíciót próbálok felvenni egyszerre.
3: Nekem még a babzsák még gyere, de most kifogott rajtam egy ilyen szék, egy ilyen valami strandszék kint Palicson. Van egy valami újabb hely, ahol elmentünk így a part mellé, és leültük hárman haverok, és annyira mélyen ülsz, és ilyen tudod, amikor ilyen fa kerete van az egésznek, és egy anyagon ülsz, és mélyen egész lent szinte már a földön.
4: Uh-huh.
3: És abban így föl kellett kelni, és így kezdek kiszállni, és a többiek is tudják, na, menni fog? Hát mondom, okkal módda, nem biztos, de okkal módda azért csak megy. Úgyhogy na, hát így vannak a japánok, képzeljétek el, és akkor ugye van még ez a nagy takarítás, amit újra kezdés, az év végi nagy takarításnak külön neve is van Japánban, ez az Osoi. Ez nem csak fizikai, hanem lelki tisztulás, egyfajta újrakezdés a következő évre. Hát nem tudom, ti hogy vagytok ez a nagy takarítással. Érdekében, amikor már ablakot kell mosni, attól rosszul vagyok. de rá.
4: Ablakmosástól én is rosszul vagyok, de ugyan amblok, a nagy takarítás az szuper egyébként. De hogy alapvetően azért nálunk a nagyon-nagyon nagy takarítást azért el szokták végezni a tavasszal, ősszel, tehát akkor kell ugye a szőnyegeket.
3: A cselédek nálatok.
4: Nem. Akkor kell vinni a szőnyegeket, mosni, meg tudod, ilyen tök jó. Eszembe jutott egyébként, hogy a Zoli játsza Ghost of Tsushima-t,
3: igen.
4: És akkor ott lehet mindig nézem, hogy játszik. Uh-huh. Nagyon szép, tehát nagyon gyönyörűen el van készítve ez a játék egyébként, fantasztikus. És akkor ott japánul beszélnek abban egyébként, aha. És nagyon-nagyon jó hallgatni. Majd egyszer megtanulok japánul.
3: De hogy fogsz megtanulni?
4: De meg fogok tanulni
3: komolyan
4: japánul.
3: Megtanul. Komolyan. Írni is?
4: Írni nem, beszélni.
3: Csak beszélni.

0: hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön.
0: Ágyba visszük a reggelit.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nos, hát egy nagy kvíz jön, mert szeretjük a kvízeket, hogy felismerjük a 2000-es évek dalait abból, hogy ilyen kis szövegrészletek vannak.
0: Na.
3: Hát erre kíváncsi vagyok.
0: Erre én is tök kíváncsi vagyok, azért, mert nekem ez ment volna, nem tudom hány évvel ezelőtt, most meg már majd kiderül, hogy
3: vagy megye. Igazából, vagy tudjuk-e, hogy melyik a jó szöveg hozzá igazából, ez a kérdés.
0: Hát na, vagy pedig az. Igen.
3: Vagy pedig az. Én azt hittem, hogy abban.
0: Egyszer csináltunk régen valami hasonló tesztet, és akkor csúfosan megbuktunk, az ugye? Igazság.
3: Hát nem tudom, mert
0: csúnya, most... Csúnya bukás.
3: Azt mondja, de ezt tudnunk kell. Azt mondja, a kis tehénnek volt a Szájba egy gyerek című sláger.
0: Na jó, azt tudjuk.
3: Megpróbáltam nem nézni hátra. És akkor három lehetőség.
0: Ja, három lehetőség.
3: Ne nézz hátra, ne nézz hátra, a Mátránál magasabb a tátra, futottam hátra. Én
0: hát
3: ezt tudom.
0: A Mátránál magasabb a tátra, ezt
3: de úgy ment, hogy megpróbáltam nem nézni hátra, a Mátránál magasabb a tátra.
0: Nagyon jó.
3: És ez a jó. Következő.
0: Következő. Next bonbon. Question.
3: Mondjad.
0: Valami Amerika. Lehet, hogy te vagy, akit kedvel az ég, és akkor azt hiszed önmagában, ez is elég, mint a száraz levél, szíved úgy ég, de rosszak. Válaszolj magadnak, mi kellhet még. Hát, azt hiszed önmagában, ez is elég. És hallgattuk százszor ezt a dalt.
3: Jézus, ez könnyű lesz.
0: Mekkora sláger
3: hát
0: volt.
3: Hát ez könnyű lesz.
0: Ez csak bemelegítő kérdések. Na jó, Quimby, most múlik pontosan, vágtatnék tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Hát már megvan a válasz. Mindegy, hogy a magasban vagy a mélyben, szemhéjain rozsdás szemfedő.
3: Igen, valóban, igazad van, vágtad én tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Igen, és az a helyes.
0: Na, mi a következő?
3: Hát ez jó, na mondd. Na figyelj, tankcsapda. Be vagyok rúgva. Hát jó van, rockot annyira nem hallgat, nézzük. Látod, így néz ki egy fickó, amikor teljesen részeg, és akkor három lehetőség. Láthatsz még mást is, csak legyél rá készen. Alföldi gyerek vagyok, ilyen a vérem. Ha menni akarsz, hát menj innen, és pont. Hát én nem tudom, ez a dalt nem ismered, de láthatsz még mást is, csak legyen rá készen.
0: Ha menni akarsz, hát menj innen, és pont. Tényleg? Szerintem az, igen.
3: Jó, én nem jelölöm meg azt, mert nem tudom.
0: Én megjelölöm.
3: Ja, igen, az. Állj, de kár, hogy ezt nem ismered. Azért a rockzé, nem szedtem sose. Most miattad? Hát miattad kezdem megszeretni most a new metalt azt.
0: Igen, a new metal.
3: Na igen. Na, menjünk tovább.
0: Magna cum laude.
3: Na, ez jó lesz. Szírezd újra című dal, Magna cum laude. Az a más lakónak, már csak.
4: Az a maslakónak itt idegen, ki tőled lehet az iti.
3: Így megy, ilyen szöveg van benne.
0: Hát
3: az a maslakónak itt idegen, aki tőled lehet az iti, vagy Csubaka, vagy Miki Egér, vagy Voli, vagy ne nézd, ne hallgass, csak vidd ki, ha az ötödik pohár megszépíti.
4: Az ötödik pohár megszépíti.
3: Az lesz az. Az ötödik pohár megszépíti. Mert így.
4: Színezd újra, igen.
3: Meg hát én nem tudtam, hogy ez úgy megy, hogy ez így.
0: Ez az IT-t én sem hallgattam, hallottam ki soha.
3: Tőled lehet az IT, az ötödik pohár megszépíti. Ez mennyire örültek, mikor összehozták ezt a rímet?
0: Nagyon örülhettek.
3: Nagyon durva.
0: Fenneküket csapkodták a földhöz.
3: Péter Fibor, 2008, hajolj bele a hajam. Emlékszem, hatalmas sláger volt. Mentünk a szigetre fellépni, ott volt a Péter Fibor is.
4: Dúdol bele, na. Hogy labamba.
3: Azt mondja, kémén seprő járdán, macskák napoznak.
4: Pókok szőnek, galambok sétálnak.
3: Vagy?
4: Az ablakokban párnák fénytől dagadnak. Esti fényes fényen fénylény.

0: haladna. Na melyik? Na, én nem tudom.
1: A kérésebb járna, macskák napoznak. Az esti fél... Nem tudom!
0: Én megjönöm az esti
1: fél... Várj. Az ablakokban várnánk fénytől, vagy az esti fél, és a végyen félnek haladnak. Majdnem ott a... B! Az ablakokban párnák fénytől dagadnak.
0: Az a helyes.
1: Az a helyes.
0: Az a helyes. Az ablakokban párnák fénytől dagadnak.
1: Dagadnak. Nézd végén a szemembe. Emil Rules, hello Turin. Ajde, szerettem.
0: Ezt tudom.
1: I am a student. I am 23. I study sociology. Na és akkor for a little money. I will show you this beautiful city. Nem is kell tovább. Ez annyira, ezt tudjuk. Ez ennyi.
0: De benne van a többi is, hogy on the very famous 5-ös Lorán Science University, de ja, az még nem az a sor, hanem ugye az I am a student, I am a 23, I study sociology. És akkor for a little money, I will show you this beautiful
1: city. És ott megy, I'm from the very famous 5-ös Lorand Science University. Igen. Ez lesz a... Igen. Na nem!
0: Elrontottuk, igen. Tudod miért? Azért, mert előbb jön az, hogy I study sociology on the very famous 5-ös Lorand Science University. És utána jön, hogy for a little money. Csak most megcserélték, ez egy becsapós volt. Mert a for a little money, I will show you this beautiful city.
1: Úgyhogy utána jön. Komolyabban kell ezt fogni. Van még egy pár. Nox.
0: Most már nem lehet hibázni.
1: Na figyelj. Koncentrálj. Százszor ölelj még.
0: Sose szerettem a Noxot.
1: Azt tudom, hogy megy a dallam, de ezt hallottam már szóval.
0: Érted, égek gyönyörű tűzben, minden könnyet felettem. Benned látom a boldogságom, gyere, égj meg te is velem. Melyik lehet a helyes
1: Nem
0: válasz?
1: Tudom ezeket. Milyen nehezik? Érted, ég? Nem jut eszembe a dallam se.
0: Érted, égek gyönyörű tűzben, minden ez könnyet felettem.
1: Érted, égek gyönyörű tűzben. Ez?
0: Minden
1: ez
0: könnyen felettem. Érted, égek, gyönyörű tűzben. Most megint Péter Fibari téneklünk itt.
1: Nem tudom. Nem,
0: minden könnyet felettem. Én azt jelöltem be. Eltaláltam.
1: Hát rosszak leszünk.
0: Hát mondom.
1: Rufaus.
0: Itt is csúfos bukás
1: hajnal,
0: lesz.
1: Bárcsak. Jaj, megfogva a mikrofon, mint az énekes.
0: Nélküled, ébredtem fel reggel. Egyedül kávéztam, fürödtem, és ettem.
1: Vagy!
0: Nem, ez nem hangzik
1: hideg
0: jól.
1: Hideg éj után a nap is fel kell.
0: Ez már.
1: Vagy.
0: Hiányoztál, hiányzol, hív fel.
1: Ez nem jó.
0: A hideg éj után a nap is fel kell.
1: Ez igen.
0: Ez elég lényeg.
1: Jó vagy, Jézusom, már végre valamit jó. Hála a jó Istennek. Jön a következő. Hú, Olák Ibolya Magyarország.
0: Olák Ibolya Magyarország.
1: Hát,
0: Olák. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Én csak az életem bízom rád, vagy gyere is bújj hozzám újra Magyarország. Ahol az arcodban láttam a magam arcát, ez benne van.
1: Bárja, igen,
0: legyél a holnapban rejlő bizonyosság.
1: De ez nem úgy megy, hogy Magyarország, ahol az arcodban látom a magam arcát.
0: Marca, igen. És az ez... a vége, hogy én csak az életem igen, bízom rád.
1: Szerintem
0: az a strófa vége.
1: Várjál, ennek legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Van annak értelme?
0: Van, és ez akkor a helyes. Lesz. És ez a helyes. És
1: jó,
0: ez
1: van,
0: a
1: megfejtettük.
0: Helyes.
1: Van még kettő.
0: Csúnya vége. Huligensz, jaj, királylány, lelécelsz mással közben engem akarsz.
1: Lelécelsz mással közben engem akarsz. Olyan vagy, mint egy seb, amit mindig vakarsz. Vagy ilyen nappal fűvel fával gazdag kavarsz. Ez se lenne jó.
0: Amerre jársz,
1: mindenkit összezavarsz.
0: Na ez a helyes, ez a helyes.
1: De ez nekem tetszik, ez az, hogy milyen alternatíva. Lelécelsz mással közben engem akarsz. Olyan vagy mit, és sem amit mindig vakarsz. Ki se jön. De hát azért, mert mi dúdoljuk.
0: Írja Edina hallgat minket.
1: Mit mond?
0: Borzasztóan, annyira jó hangotok van, lecserélném a zenéket inkább rátok egész nap. Zene füleinknek is.
1: De amúgy én tudok rendesen is énekelni, az a szörnyű.
0: Én is tudok. Operákat szoktam otthon.
1: Igen. Karúzót.
0: Most
1: meg
0: épp ilyenek. A pályázókat készülök.
1: Karúzót is szépen elének, Zor. Azt mondja.
0: Heaven Street 7. Na soha nem hallgattam Heaven Street 7. Hol van az a krízis srác? Na, ezért nem hallgattam Heaven Street
1: 7. Kétfélén kísértettől várták, hogy majd bátrak lesznek.
0: Na ezt fogalmam.
1: Az a baj, nem tudom, mert dallamban mindig könnyebb, de ennek nem jut eszembe. Hol van az a krízis srác?
0: Hol van az a krízis?
1: Két félén kísértettől várták, hogy majd bátrak lesznek. De nyomtalanul eltűntek és maradt a félelem. Ez
0: de azok nem hamar rájuk untak és nyugdíjba mentek, hát, aztán felébredtek és rettegtek.
1: Hát nem.
0: Egyik valószínűtlen nem, ebből hangzik,
1: egyik mint a másik. Hallgat, annyian néztek minket, mi, ez hihetetlen. Nálunk a pannonreg, ez nem olyan szintén, az olyan, hogy vezetők itt műsort kette, itt van egy üvegfa, és itt mindig közönség van különben.
0: Hát jó, hát ez egy megtiszteltetés.
1: Igen, amúgy igen, hát igen.
0: Nyugdíjba mentek a szellemek?
1: Nem tudjátok? Dávid, nem hallgat a Heaven's Teeth 7? Nem is tudom, miről van szó. Nem is tudom! Azok... Beszélget másokkal, se tudja, mi megy a műsor.
0: De azok hamar rájuk untak, és nyugdíjba mentek.
1: Hát én nem tudom, nyomtanul eltűntek, és maradt a félelem, de nem az volt. A nem nyugdíjba az mentek, volt.
0: Nyugdíjba mentek, de ez még annyira erre.
1: Hányat annyira találtunk-e? Nem sokat. 12-ből 8.
0: 12/8. 12/8. Ez egy hármas.
1: Kommentár. Biztosan hallgatsz 2000-es évekbeli magyar zenéket, de kicsit többet és figyelmesebben kellene. De figyelj, zeneszöveget...
0: Jó, ez ilyen üzenet, vagy mi? Igen, jó, figyelmesebben. Hát igen.
1: De amúgy különben...
0: Ez egy olyan dolog, amit valóban figyelmesen kell.
1: Amúgy különben a zene... zenéknek a szövegeivel mindig baj van. Hát erre komoly ilyen show műsorok van, nem tudják az emberek befejezni a mondatokat. Hát nem tudod, a refrént még gyene, azt még tudod. Tudod, hogy egy csomó mindent nem. Hát sőt, mi vittük játékokat különben a... Hát igen. Hát vittük játékokat a élő műsorokra, hogy a dalt mi volt, ismerjék fel. És olvasod, mint egy verset.
0: Tényleg csináltuk fel. Tényleg történt már ilyen.
1: Miket csináltunk?
0: Tényleg
1: régen,
0: történt már ilyen. Tehát az, amikor volt valami ünnepi bulink, és akkor csináltunk egy ilyet, hogy összekelt, vagy meg kellett fejteni a zeneszövegét.
1: Ez nagyon durva.
0: Terepi műsoron, igen. Terepi műsoron. Hát írja egy hallgató, össze reggeli tarthatna 11-ig.
1: Amúgy.
0: Az, vagy 12-ig.
1: Igen.
0: Hát köszönjük szépen. Ennek örülök. Na, úgyhogy...
1: De különben...
0: Mondd.
1: De próbáljuk ki, csinálok veled egy ilyet.
0: Na, csinálj.
1: Fölismered-e? Biztos ismered a dalt. Libben a függöny, nyikorog az ajtó. Bepréselődik a kinti zajból. Egy rozétól ázott szerelmes szó.
0: Igen.
1: Meghalni nyáron csak veled lesz jó. Most húzzuk túl, most álljunk bele, most guruljunk együtt a házunk fele.
0: Igen.
1: Ízlik a szezon, bírom, mint a jóbort, felettem nap, le alattam longboard. Ez jó, nem számít, hogy így van-e rendben, a csókod, az alcod insta effektben. Minden lány, kinek titka lehettem, a sztorikat a rakpart írta helyettem.
0: Hát benne van a cír.
1: De legalább ismerős volt?
0: Persze, az eleje a feléig nem, és aztán a kb. A felétől már nagyjából érte. Akkor már tudtam, hogy ki az előadó, aha, és akkor a végén megbejött a cím.
1: De ezek jó.
0: De egyébként ezek jó szövegek. Ez egy teljesen jó szöveg. Tehát, hogy ezt nem AI generálta, és mégis tök jó szöveg.

0: jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Beszélgessünk kicsit a Nostradamusról.
3: Ja, miért is ne? Miért is? Meddig jósolgatott?
2: Mindig mondták, hogy a Nostradamus ezt jósolja. És neki volt egy műve, a Proféciák. Ez volt a címe. És akkor ebben ő így sok mindent évekre lebontva megírt, meg sok mindent általánosságban, mert hogy ő nem volt benne biztos, hogy mikor következnek be, de majd valamikor bekövetkezik.
3: Na, az
2: ezt ő maga is bevallott, hogy itt tudja. De hogy ők ezt elég komolyan az irodalmárok, mert azért az ők munkásság az elsőben irodalmi munkásságnak tekintető. Majd elmondom még azt, hogy mivel foglalkozott egyébként, egy nagyon szagyerek egyébként. Tehát, hogyha olyan dolgokat csinált,
3: mondd most.
2: Hát például a pestis járvány idején két nagy pestis járvány volt Európában, mind a kettőnél vállalta, hogy ő ilyen pestis doktor lesz. Oh, az igen. Azt jelenti, hogy elment a betegekhez és tartotta bennük a lelket, meg próbált nekik valami. Rábír nőket, hogy a saját szervezetükkel győzzék le a betegséget. Uh-huh. És ő bement oda is, ott volt. És amikor másodszor kitört a pestis járvány, akkor nem lett volna neki ez kötelező, és magától így hazajött, uh-huh. És ott volt, és a betegek között volt, és így nem. Hát ez óriási bátorság is kell.
3: Igen.
2: És az az igazság, hogy ő ott mindenféle király udvarban szolgált. Az első nagy proféciája az valamelyik királynak, nem tudom, melyik Henriknek a halálához kötődik, aki leesett a lóról és meghalt, és akkor ezt ő állítólag megjósolt. És onnantól kezdve a Nostradamusra mindenki odafigyelt, hogy hoppá! Hobbija volt az asztrológia.
3: Tud valamit a fiú.
2: Hobbija volt az asztrológia, és mindenféle jóslatot mondott.
3: De meddig? Ezt tudjuk?
2: Hát az életét, azt mindjárt megnézem pontosan.
3: Nem úgy, hanem meddig van megjósva 3000-ig?
2: Hát nem tudom meddig.
3: 40000-ig?
2: Örökre? 62 évesen hunyt el 1566-ban. Nem mondta meg,
3: 1566-ban.
2: Ő így írogatta.
3: Igen. Hát, de hát, meddig? tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudjuk, de na jó, mindegy. Hát
2: de nagyon sok kamu profécia van, de nagyon sokan így azt mondták, hogy meg nagyon biztosak benne emberek, hogy megjósolt a második világháborút, Napóleont, Hitlert, tehát ezeket úgy mindig megjósolt.
3: Szóval most 2026-ig még biztos nem mondta meg, mert oda még vannak jóslatai.
2: Oda még vannak. Úgyhogy
3: na mit mondanak? Azt mondják, hogy világméretű gazdasági összeomlás lesz. Hát jó,
2: Érik
3: az már, vagy már itt van már, úgyhogy
2: igen.
3: 2008-ban megtapasztaltuk, akkor egy minimális kis talpraállás volt
2: azóta.
3: Csak megyünk lefelé, szóval az azért van, nem feltétlenül, de azért szóval lehetne ez jobb is. Azt mondják, több természeti katasztrófa, hát jó van, most attól függ.
2: Hát,
3: jó, végül is.
2: Ezt most mondhatnám én is.
3: Ez volt eddig is.
2: Tűz és a víz harcáról beszél egyébként a Nostradamus. Tűz és víz harca.
3: Igen, hát jó, ez tüzek, pont olyan, mint a...
2: Tüzek egyébként borzasztó sok helyen vannak.
3: Igen, van.
2: Az elmúlt években is
3: nincs.
2: Voltak. Víz, igen.
3: Úgy, de van áradás és dögivel. De azon gondolkoztuk, hogy különben, tudod mi a baj? Hogy az, hogy az információ borzasztó gyorsan eljut egyik helyre a másikra. Ezért kicsikét nehéz belülni, hogy ebből most ennyire sok van, vagy hogy eddig is volt, csak nem jutott el hozzánk az info.
2: Igen.
3: Na ez a nagy kérdés, mi?
2: Hát voltak, lesznek, meg politikai hatalmi válságok is lesznek Európában. Ezt is megjósolta. Tehát,
3: hát igen.
2: Szóval hát jó, annyira most már általánosan fogalmazunk ezekben a tényekben, de egyébként tényleg, ha belegondolsz, rengeteg politikai hatalmi válság zajlik Európában, háború, stb. Ha most én azt mondom, hogy én vagyok Nostradamus, és általánosítok, és azt mondom, hogy vannak politikai hatalmi válságok, hát olyan nagyot nem tévedhetek.
3: Hát olyan nagyot
2: nem. Az ő korában is voltak hatalmi válságok Európában. Ott is voltak politikai csatározások, összetűzések, hát viták. Igen. Most is
3: na
2: van.
3: De.
2: Titokzatos égi jel.
3: Na ez érdekesen, igen. Na ez. Vajon mi lesz titokzatos? Vajon mi lehet meteorzápol?
2: Meteorzápol.
3: Hát igen.
2: Mondjuk most volt a NASA-nak ez a tripje, hogy valami megjelent. Nem. Valami megjelent az égen, és egy volt NASA kutató az így állítja, hogy ezek az alienek, vagyis hát űrlények, akik éppen feltérképezik a bolygónkat. Volt egy érdekes égi jelenség.
3: Aha. Amit így, de mikor?
2: Amatőr csillagászok. Hát most egy két hete olvastam ezt. Aha. Olyan helyen olvastam, ami nem ilyen kamu oldal, hanem úgy tényleg leírták, hogy volt egy ilyen fura égi jelenség. Nem tudta megmagyarázni hirtelen a tudósok nem tudták megmagyarázni, és akkor viszont van egy NASA, volt NASA tudós, aki biztos benne, hogy ez, nem tudom, és akkor ezekkel a hírekkel egyébként tele van az internet. Információ. Hát igen,
3: megnézték, hogy hogy állunk, mondani, ezek mindig lüvik egymást, akkor igen, hagyjuk, ezek még hülyék, ezek még.
2: Pedig most hoztuk volna az örök életet, meg a gazdagságot mindenki.
3: De jó lett volna. mennyei manna, ugye?
2: Igen.
3: De hát ez így nem jött össze, mentek tovább, mondták, ezek ez korai, korai.
2: Korai. Majd egy 2000 év múlva visszafordulunk.
3: Ha majd meglátjuk, hogy mi lesz, ha még életben maradnak, akkor tudod, akkor majd lejövünk hozzájuk egy picikét, és akkor majd dumálhatunk. Igen. Érdekes dolgok ezek.
2: Érdekes dolgok ezek, nem tudja.
3: Hát most mit tudom én. Láttam útkor egy nagyon jót, hogy így miért pusztultak el a dinoszauruszok? Miért jött a nagy meteor?
2: Miért?
3: Hát azért, mert jó Isten rájött, hogy ezt most már el kell küldeni azt a meteort, mert különben hogy lesz üzemanyag majd az autókban, meg a motorokban. Azt akkor mondta, ezt valamelyik nap meg kell húzni. Meghúznak,
2: kész.
3: Ez nem következik be, akkor most nem tudnánk.
2: De hát az dinoszauruszok egyébként ma is élnek.
3: Hol, valami szigeten, ugye?
2: A Zlatibori Dino Parkban.
3: Az igen.
2: Találkozhattok animatronikus dinoszauruszokkal, ami rád néz, és a száját kinyitja.
3: Amúgy különben tök jó volt, az egyik olyan volt, hogy akkor éppen egy kicsit kontakthibás volt. De nem akar, ez nem fel, hogy ezt emelem ki, mert amúgy különben tök jó.
2: Ilyen
3: a jobb kezem volt egy kicsit, ahogy mozgott, de csak úgy rángása lett volna a jobb kezem. Így remegett a kezem. És remegett a jobb kezem. De amúgy meg rohadt jó.
2: Gumi is lerepül róla.
3: Csak az, hogy az a csonk maradott.
2: Alumínium csonk.
3: De amúgy nem szép, hogy így beszélünk róla, mert van egy... amúgy tök jó a park.
2: Nagyon jó a park egyébként, tényleg.
3: Van egy nagy Tyrannosaurus Rexi.
2: Van egy nagy, aminek az az érdekesség, hogy a farka, az kifejezetten alacsonyan száll ott a járda, igen, fölött. És hogyha valaki, tehát jön egy magasabb ember, akkor az is simán pofán vág.
3: Dehogy.
2: Hát dehogy, épp mondtam a szívjelkor, ha te ott elmenni és nem figyelsz, akkor simán pofán vág az a nagy gumi
3: farok. Hogy sérítek, az nekem arcon vágni gumifarokat?
2: Arcon vág a gumifarok, varog ott van mellett egy medence, oda beesel lejből, de egy ilyen.
3: Amúgy menjetek a Dino Parkba, mert amúgy tök jó.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Beszélgessük itt komoly dolgokról, ugye itt általában ebben a műsorban akadémiai szintű témákat elemezgetünk.
3: Igen, igen.
2: Turániátok, magyar fejlődés történet, identitás keresés, és akkor ma jöhet a
3: kulturális antropológia.
2: Ma jöhet az ezeket az ételeket nem szabad a hűtőajtóba tenni.
3: Igen, igen.
2: Elnevezésű téma.
3: Így van.
2: Miket nem szabad? Nem Istenem, tudom. De komoly. Miket nem
3: tojás,
2: szabad?
3: Tojás ott van az ajtóban.
2: Hát a tojás képen. Az mindenkinél ott van az ajtóban. Hol lenne?
3: Nem szabad ott tartani. Nem biztos egyébként, most csak a képen látok ilyet, de a listán még nem tudom, hogy szerepel-e a tojás. Tojás.
2: Ja, de hogy... Na, amikor kinyitjuk a hűtőszekrényt, akkor hirtelen az ottaninál jóval melegebb levegő áramlik a belsejébe. Úgyhogy ennek van egy tudományos magyarázata. Ez magasabb hőmérsékletű áramat először az ajtó polcain termékeket éri el. Tehát előbb ugye azt üti meg a meleg. És ez kedvezőtlen hatással van a tartóságukra.
3: Ezzel tényleg foglalkozik valaki.
2: Ez egy komoly probléma. És a meleg már ugye önmagában is a kívántnál korábbi romlást eredményezhet, igen. Az igazi probléma azonban az a gyakori hőmérséklet változás, mert az ajtó rendszeres kinyitásával is, hogy ne nyitogassad ki az ajtót, vegyél olyan frigidert, aminek van átlátszó üvege, az jó drága, de legalább drága, és akkor azon látod, hogy mi van benne, megnyomod a gombot, és akkor látod.
3: Hát, hogy
2: ne nyitogasd. Hát nem kell kivenni, nem kell lenni. Nem kell. Fogyókúrázni kell.
3: És akkor nagyon sokáig.
2: Nem eszünk.
3: És nagyon sokáig jó lesz az adott termék. Itt igen. A tojás
2: a lényeg, hogy jó legyen.
3: A sajtot nem szabad még ott tartani, a tejet.
2: Jó, mondjuk én nem tartom. A tejet azt én ott tartom. Hát hol
3: de
2: tartanám?
3: Hol
2: az Isten
3: áldja meg. Hát így van kialakítva.
2: Igen, hát így van kialakítva. Most mit akkor tényleg ez normálisak ezek az emberek. Most komolyan. Most találnak egy ilyen, most megírja.
3: Tenger gyümölcseit sem mondjuk meg, hogy mintha annyira sokat tartanák belőlük egyébként.
2: Vonatkozik, mert vannak a világnak olyan részei, ahol rengeteg tengergyümölcseit esznek.
3: A magyar emberekről beszélünk.
2: A magyar ember az nem.
3: Ez egy magyar cikk, magyarul ilyen magyar ember írta, milyen tengergyümölcsei.
2: Kathleen Benson dietetikus nyilatkozta a Reader's Digestnek. Ez volt az a magazin, ami a 60-as években először írt egy cikket arról, hogy a dohányzás esetleg káros lehet, de egyébként ez egy nagyon népszerű lap volt odát, tengeren túl. Ugye Kathleen Benson, ő ezt elmondta, hogy ne tartsunk tejet és tojást az ajtóba. De tényleg hol kell tartani? Most
3: ez egyetlen hasznos információ van a cikkben egyébként, számomra legalábbis, hogy a leghidegebb pontja, vagy amit legkevésbé ér, ilyen külső behatás, az a legalsó polcnak a belső része, tehát a fal melletti része, tehát hogyha valamit nagyon hidegen szeretnénk konstans tárolni, akkor azt ott érdemes elhelyezni, mert ott van mindig a leghidegebb, oda nehezen jut be egyébként a külhőmérséklet, és nem fogja elrontani. Kétlem, hogy bárkinek is ez miatt roblott volna el bármi is a frizsiderében, tehát nekem azért romlanak meg dolgok a frigóajtóban is, de nem azért, mert éri mindig a hő, hanem azért, mert ott felejtem mondjuk egy-két évre.
2: Igen.
3: Mert letakarja valami másik üveg, és akkor így előkandikál egyszer csak, és akkor ott így jönnek ilyen élőlények ki belőle.
2: Igen. Igen. Én kollégiumban laktam, én ezeket így megéltem, tehát ugye ezek a dobozokban ott felejtett csirkecomb 2006-ból, amit vagy mondjuk 2002-ből, amit 2006-ban fedeztünk fel. Tehát ugye ezek így ott voltak, és volt egy kollég, egy kolesztársam, akinek viszonylag alacsony kirepült, mint a griffmadár, új organizmus jött létre.
3: Rosszabbul nézett ki, egy gomba feje volt.
2: De neki volt egy olyan, volt egy tolerancia küszöb, és az egy ideig úgy kifejezetten jól kitartott, aztán elérte ez a másik kolesztársunk, és akkor ő fogta azt a dobozt, azzal a mutálódott csirkecombbal együtt, ami benne volt, ami már ilyen zöld volt, a Tini Ninja teknőcök is kijöthettek volna be, és fogta, és így kivágta az ablakot dobozostól, és ott előttünk ment a hármas villamos, és ott a sineken landolt az egész, több darabban, és aztán így keresztül ment rajta a hármas villamos, úgyhogy így elpusztítottuk, neutralizáltuk ezt a lényt, ami ott volt.
3: Nem hozott el egy újabb világégést, a mutáns. Hát na, ez esetleg előfordulhat, de hát szerintem ez a kategória él tovább a köztudatban, tehát nem csak a kolesz van. A kolesz az egy előkészítője, előszobája lehet ugye az ilyen közös hűtőszekrény használatnak, tehát illetve annak, hogy mire képes mondjuk az, amikor egy olyan szituáció, amikor ugye többen használnak egy hűtőt. Igen. Hát igazából tökéletesen előrevetíti azt, hogy a munkahelyi tudod, közös konyha, közös hűtőszekrény az miket tud tárolni. Hát számtalanszor volt itt is igazából a pannonban, amikor ott az elsőn lemegyünk a kávét megfőzni, akkor ott van az a frigó.
2: Igen.
3: Én ott az életemben nem tároltam soha semmit.
2: Nem.
3: Csak időnként, amikor leérkezek oda, akkor érzem, hogy valaki kinyitott, és van benne valami, aminek már nem lenne ott a helyem.
2: 1887 óta.
3: Ímeítő.
2: Nem lenne ott
3: nem a helyem. Nem mondom, milyen szag árasztja el, és lepi be.
2: De miket vagyunk hajlamosak bent hagyni egyébként? Ez nagyon érdekes, hogy mi mindent tudunk bent hagyni.
3: Az ilyen főtkajákat szerintem tipikusan,
2: hát az
3: igen,
2: a legdurvább, igen.
3: Szerintem így képzelem, eurokrémes doboz, és akkor egy ilyen pörkölt.
2: Vagy paprikás például.
3: És akkor az igazán különleges módon tud erjedni egy idő
2: az
3: után
2: biztos,
3: igazából.
2: Kőkemény. Amik még fantasztikusak, azok a felvágottak, amik egy idő után ragadni fognak.
3: Igen.
2: Ilyen ragadós az állaguk megváltozik.
3: Szét, akkor egy ilyen olyan nyálka réteg így húzódik így a két szalámi szelet között.
2: Igen.
3: Mint ha csak egy 80-as évekbeli horrort néznél, ahogy ilyen szörny előjel is.
2: A Dolog című horror. Úgyhogy ez izgalmas, de egyébként, hogyha ezeket a dolgokat még kivágod, akkor azért szépen, de mindig az a pillanat juttatja el az embert arra, hogy leltározzon a frizsdérben, amikor tényleg valami végtelenül büdös, és nem tudod eldönteni, hogy mi. Tehát amit még el lehet követni, az az, hogy például a szemetes kukádban, vagy amit tudom, mondjuk nekünk a szemetesünk, az ott nyilván a mosdó, vagy ugye a mosogató alatt van, és oda bedobsz egy óvatlanul, mondjuk ott vacsorázol, és akkor marad egy ilyen szalámi vég, vagy valami, és azt a bedobod, és ez ilyen két napban olyan szinten tud bebüdösödni, hogy ez nem normális. Tehát az olyan, hogy így belépsz a lakásba, és így terjeng.
3: Igen.
2: Tehát azért ezeket a dolgokat ki kell takarítani, és hát hajlamosak vagyunk nem kitakarítani.
3: A tojást, mint a házi tojást nem kell hűtőben tartani, ha csak már előzőleg nem volt benne, írja Ati is. Igen, hát most már a boltokban is igazából úgy tudod megvenni a tojást, hogy nem a hűtőrészlegen kell keresni, hanem kint vannak úgy random.
2: Láttam már, nekem a majonéz volt egy ilyen meglepetés, hogy azt is ott tárolják, ahol az összes többi ilyen száraz cuccot.
3: Igen, jó, de azt miután kinyitod, szerintem azt azért érdemes hűtőben tárolni, nem? Vagy nem tudom.
2: Hát igen, ha kinyitod, akkor igen.
3: Vannak ilyen ételek igazából, amik most a majonéz is ilyen, ami ilyen nagyon sokáig, hogy a hűtőben is tartod, és mondjuk nyitva van, és nem tudom, nekem már jártam úgy, hogy igen, így az egyik belső sarokban így újra előkerült egy régi majonéz, ami nyitva volt Isten tudja hány hónapon keresztül, de benn volt a hűtőben, és mondom, hogy olyan kinyomok belőle, megnézem, hogy milyen is, és tökéletes az állaga, az a szaga is, tehát hogy így nincs, nem büdösödött velem, nem roblott meg.
2: Aha.
3: És én nagyon picit így megnyaltam, így megkústoltam, és igazából az íze is rendben volt. Nem, tényleg.
2: Értem.
3: Tehát, hogy vannak ilyen típusú kaják, a majonéz is ilyen, ami egyszerűen nem, szerintem úgy nem nagyon tud megromlani, úgy belátható időn belül. De a kérdés az, hogy mennyire változik neki ugye a belső összetétele adott esetben, mert azt tudja, hogy nem természetes, hogy mondjuk, abban azért tojás is van, nem? Tehát a majonéz azt a tavasz tojást. Tehát fura azért ebbe belegondolni, hogy sokáig eláll, nem változik se a textúra, se semmi igazából. Van az elején egy ilyen oxidálódott réteg, az így kiszokott jönni, ez így kiköpítod, így összeszáradt.
2: Persze.
3: Tehát nyilván eldobod, de hogy alapvetően az íze nem rossz, akkor ez még így ehető, vagy onnantól kezdve már kockázatos, hogyha mondjuk állt, nem tudom, x hónapig.
2: Nem tudom, hogyha bármilyen bontva. Kockázati tényező merül fel, én már nem eszem meg.
3: Aha,
2: tehát az biztos, nem.
3: Nem, vannak nem, a... nem játszol ezzel.
2: Nekem nagyon érdekes például, hogy a teáknál is mindig van ilyen lejárati dál, és akkor tudod, hogy észrevesz, hogy jaj, de jó, van ilyen teám, és megnézem, és 2008-ban lejárt. És
3: hát,
2: akkor
3: annak, úgy... hát az hogy jár le?
2: De az meg nem jár le, ez maximum így elporhanyósodik, vagy hát nyilván az aromája az kimegy, vagy nem, van ennek biztos valami oka. De nem azt írja ezen, hogy elromlik, hanem azt, hogy best before. Tehát ugye azt jelenti, hogy...
3: Akkor ez teljes az ízélmény, hogyha igen, lejárati
2: igen,
3: idő előtt.
2: Igen, tehát best before, így van. Úgyhogy nem lesz az rossz, meg nem romlik az el, csak egyszerűen nem ajánlom, vagy utána már nem azt az élményt kapod, amiért fizettél. Aha. 2004-ben.
3: Hello. Tehát,
2: vagy fizetett valaki, aki ezt neked elvitte ajándékba. Jók még azok a dolgok, az ilyenekkel mit lehet még csinálni, hogyha valami már lejárt, meg ott van 150, elviszed ajándékba valakinek, egy desszert például. Elviszed. És akkor ez legyen az ő gondja. Úgyse előtted fogja kibontani, hanem majd így este leül, és így, kaptam egy jó desszertet, és így kibontja, és így, úristen. Kukacok kimásznak a desszertes dobozba. Jó van, nem ennyire szörnyű, hát mondjuk befehéredve fizika. Minden. Igen, befehéredve minden. Persze, ez. Miért ne fordulhatna elő?
3: Na, hát a hűtőajtóban, hogy mit lehet tárolni, mit nem, az meg szerintem teljesen mindegy. Hát a frizsidernek a része igazából most hát nagyon romlékony dolgokat. Tehát igazából tehát az a vicces, hogy az, ami tényleg romlékony, amit most nem tudod, otthon megfűzöl, azok a kaják általában olyanok, főleg, hogyha mondjuk nem tudom, ilyen normális alapanyagokat használtál, ami nem tartalmaz tartósítószert, és x ideig tudod felhasználni, fogyasztani, de az meg úgysem fog beférni az ajtóba, mert azt általában ilyen edényestől így beteszed.
4: Hát hogyne, hogyne.
3: Vagy egy nagy dobozban.
4: De most megtanultuk ettől a hölgytől, a Kathleen Bennettől.
3: Elég érvénytelen témával foglalkozott. Kár, hogy nem szóltak neki előbb Kathleennek.
4: Valószínűleg komoly pénzeket kapott ezért a kutatásért.
3: Kérlek, dolgozz most már valamit.
4: Dolgozz, csinálj valamit, mert ez felháborító.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nem. Valamiért régen mindig az volt a sztori, hogy mindig azzal szórakoztuk, hogy a nőket úgy lehet elcsábítani, hogy megnézed a bélyeggyűjteményemet. De az igazság,
2: hogy... ezért tartasz itt, ahol. Igen.
1: Én is ezzel próbálkoztam évekig. De hát amelyik nő ugye felmegy veled a bélyeggyűjtemény miatt, az ott már nyert, ugye, de hát az egy biztos. Mert különben mi a francnak, mert ő csak a bélyeggyűjtemény érdekli. Na, csak elmondom a fiataloknak, hogy tudják.
2: Jó, igen, ez nagyon jó. Igen, ez nagyon így kell csajozni. Igen, de mindig apám mindig mondja a Marcinak, hogy így. A Marci, hogy vannak a lányok? Az első ilyen sztori az volt, hogy
1: na, micsoda?
2: 2 évvel ezelőtt kb. Marci 10 éves volt, 9 úgy valahogy, és valami, hogy szóba kerültek a csajok.
1: Na,
2: és akkor kérdezi apám, hogy Marci, jó is áll a csajokkal, és na, fúj, semmi, nem tudom, azért, tudod?
1: Semmi, papa, a fiúkat szeretem.
2: És akkor honnan? És aztán az mondja apám neki, hogy,
1: na,
2: hogy Marci, hát, hogy csajok, meg hogy hát a papa az ilyen idős korában már udvarolt a lányoknak, meg tudod, jön ez a duma. És akkor a Marci, na, akkor megkérdez, hogy így, te így, hogy? Hogy udvaroltál nekik? Mit mondtál nekik? És azt mondja apám, hogy mit mondtam? Azt mondja, lehúztam a fölsőmnek az ujját, hogy ne lássák, hogy van rajtam óra, és megkérdeztem a lányokat, hogy hány óra, meg elhívtam őket kávézni. És a Marci így néz, azt mondja, kávézni? 10 éves vagyok, én nem szoktam kávézni. Apámnak olyan nagy jó tanácsa. Ez is olyan, mint a te bélyeggyűjteményed.
1: Ne, de érzed a párhuzamot a bélyeggyűjtemény és a realitás között? Hát nem sok van. Én ezt azért meséltem. Hát de körülbelül úgy, mint a kávénak. Igen,
2: hát most 10 éves korban nyilván nem azt mondod, csak, hogy eljöttem egy kávéra.
1: Amúgy igen. A szegény csaj lehet, hogy még életében nem volt kávét.
2: Hát
1: a csaj, hát az még kislány. Kislány, vagy kisfiú. De amúgy meg te, amikor kislány voltál, téged hogy kell elhívni randira 10 évesen?
2: Sehogy nem hívtak 10 évesen.
1: Van kedved velem kijönni a játszótérre?
2: Ilyen, tudom, volt egy fiú, aki egy ilyen hőszerelmes volt egyébként. Oh. Egy szerb fiú.
1: Érzem rajta, hogy plátói
2: maradt. Nem Gomboson lakott, viszont az anyukája Gomboson lakott, és volt ott egy éttermük, tőlünk nem messze. Aha. És akkor ő azt csinálta.
1: Gazdag volt.
2: De most jutnak ám eszembe a sztorik. Vannak.
1: Hát 2 percet van még elmondani.
2: 2 percem, jó. Na, ez a fiú, úgy hívták, hogy Filip. Ő azt csinálta, hogy jött a házunk elé, és fütyült. És egész napot fütyül részét, és várta, hogy kimenjek. És én már amikor meghaltam, hogy fütyül a Filip, már rosszul voltam, érted? Mondom, nem igaz, nekem ez ilyen kellemetlen volt gyerekkoromban. És anyám is mindig így piszkett, hogy na, itt a Filip, tudod? És így, Jézus, hogy még így, hát így, tudod, így fütyülgetett, hogy igen, hogy menjek ki. Ez volt az egyik. Aztán szerelmes leveleket kaptam. Volt egy osztálytársam, vagyis hát 2 igazából, akik leveleket írtak. Jó, de úgy, hogy az egyikkel így összejártunk, így családilag, tehát szüleink barátok voltak, és akkor volt olyan, hogy kézzel kinyitottam az íróasztalon fiókját, és ott volt benne egy levél, amit ez a fiú írt, ott voltak nálunk vendégségben, és berakta. És én ezektől mindig nagyon rosszul éreztem magam. Ez annyira kínos volt nekem gyerekként, tudod, hogy most nekem egy fiú írt szerelmes levelet. Aha. Akkor volt egy másik osztálytársam is, ő meg rendesen elhozta a postaládánkba, bedobta, na attól is ki voltam készülve, rosszul voltam.
1: De miket írt benne?
2: Egyszer, hát miket, mit tudom én, el tudom kézdeni, hogy anyámnál megvannak még ezek a levelek. Egyszer a suliba beállított rengeteg ékszerrel, hogy ezeket nekem hozta, hát kiderült, hogy az anyukájának az ékszere, de tudod, ilyen karkötők, nem tudom, minden, igen, és akkor a tanítónéni ezt így meglátta, és mondta, hogy hát, Rubi, azt így lehet, hogy így mondanom kéne anyukádnak, hogy te most itt az Anettet itt
1: elhalmaztad ékszerekkel. 4,5 ezer euró, hogy ékszerekkel hozottad mi az Anettet.
2: Látod, most mivel válogatni, egyiknek étterme, most másik oszta az ékszereket, érted?
1: Hát
2: meg hát tudod, nálunk mi?
1: Mi?
2: Az egyértelmű jele falun. Májusfa. Májusfa. Május 1-én. Igen, és azt is kaptam. Kaptam egyszer ettől, aki mindig a postádába dobálta a leveleket, egy orgonafát, egy csodálatos orgonafát, így földíszítve.
1: Megkaptam... Te meg mondtad, hogy a májusfára napát fülik.
2: Micsoda?
1: Vidd a május fádat?
2: Nem, hát annak örültem nagyon.
1: De mi lett a Filippe? Amúgy. Összejöttél vele?
2: Semmi, nem. Honnan? De
1: a fütyűrészet kaptál tőle, vagy nem ő kapta?
2: Ez nem az, nem, ja, ez három különböző.
1: Ja, három.
2: Három különböző.
1: Na, az orgonafással összejöttél?
2: Nem jöttem össze egyébként.
1: Senkivel nem jöttél össze.
2: Nem.
1: Csak priváztad az ajándékokat, szép, ahogy mifelénk mondják,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Há, jó van, szép. Na, hát ez...
2: Így jártak.
1: És ezt már 10 évesen felfogtad, hogy a fiúk szépen
2: mosolyogsz. Én nem akartam, én nem.
1: Csak priváztad az ajándékokat, szép, ahogy mifelénk mondják, ugye?
2: Igen.
1: Há, jó van, szép. Na, hát ez...
2: Így jártak.
1: És ezt már 10 évesen felfogtad, hogy a fiúk szépen
2: mosolyogsz. Én nem akartam, hogy ezt nekem hozzák.
1: Akkor kapsz dolgokat.
2: Tisztán, most

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadkán.

0: Mohácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Ha nem akarok az Avon katalógusról beszélni.
0: Igen, itt van egy katalógus. 10 éve
3: nem láttam ilyet.
0: Erős reklám lenne, az az igazság. Erős reklám lenne, itt elmondani akciókat. Mert gondolkodtok nem az azon, akció, hogy így felvesszük a reggeli ajánlót, hogy a hétfőn miről beszélgetünk a reggelben. Az Avon története.
4: Csak azért,
0: nézzük az idei katalógust.
4: Nem azt, hogy mi mennyibe kell, de mi érdekli
0: az őket. Ez régen, ugye azt kell tudni erről a cégről, most is, hogy belemegyünk itt egy ilyen nagy reklámba, de megpróbálom valahogy nagyon objektíven ezt elmondani. A nevét, ugye Stratford-upon-Avon településről kapta, ugye ez egy brit település, itt született a Shakespeare, egyébként William Shakespeare.
3: Akkor igazából nem is Avon, hanem Avon.
0: Avon, persze. Avon. Hát ők voltak az egyik első ilyen multilevel marketinges cég. Amerikában nagyon ment, tudod, mentek já házról házra, tehát amikor még ez
3: Amerikában?
0: Volt a...
3: Amerikában?
0: Amerikában nagyon. Betörtek a piacra kegyetlenül, igen. És azért is van az, hogy ilyen régebbi amerikai filmekben már mondanak ilyeneket, hogy she was an Avon lady, tehát hogy ott már így ismerték magát a brendet.
3: Ezt állunk is úgy kell ezek után mondani.
0: Egyébként New Yorkban alapították, tehát ez egy amerikai
3: Komolyan?
0: Cég egyébként, igen.
3: De mégis a brit neve van.
0: Hát igen, brit neve van. A székhelyük ott van Londonban az egyetlen királyságban.
3: Szóval semmi lojka az egészben, de lehet, hogy van.
0: Jó, hát nyilván van.
3: Igen, és akkor úgy kell mondani, hogy...
0: Most, itt lenne a cég vezérigazgatók, elmondaná a logikát, de...
3: Hát, de nincs itt. Úgyhogy bírjuk bántani, meg azt mondok róla, amit akar, azt is mutatjuk, hogy hülye.
0: Az is hülye. Ezt mondtam az igazgató. Hát de lehet, hogy
3: egy tündéri aranyos ember. Nem azt mondtam, hogy hülye, csak azt mondtuk, hogy akarok. Azt is mondhatjuk, hogy okos. Nem tudjuk, hogy milyen fogás.
0: Hát csak okos, ha már ő a vezérigazgató.
3: Nincs itt, hogy megvédje magát. Hát nincs itt, hogy megvédje magát.
0: Nem lehet hülye.
3: De ez a...
0: Csak nem hülye.
3: Hát lehet, hogy az. Hát lehet, hogy vannak emberek körülött, akik okosak, és azok csinálják a céget.
4: Ja, gondolt, hogy ő egy ilyen hülye.
3: Nem, hogy honnan lakom ma?
0: Nem hiszem.
4: Ma állattunk valamit.
3: Nem.
0: Vannak ilyen szakértők, amikor megmondják, szóljatok már a...
3: Köpcsösnek.
0: Tudom. Józsinak, hogy ez nem
3: Na,
0: jó.
3: Na, szóval nem tudom. De lényegtelen. De,
0: ugye, bárgyú arc.
3: De volt más is. Nem volt ennem, hogy kihalt. Halt már ilyen, amit így mentek házalni ilyen termékekkel?
0: Egyébként ezek nem haltak ki.
3: Bocsánat.
0: Tehát az, hogy nálunk, vagy mondjuk te nem vásárolod, az egy dolog, de például
3: szeretnék.
0: Tudod, mik vannak, mi amiket nálunk nagyon mentek? Ez mi? A Tupperware. A Tupperware.
3: Arra emlékszem. Arra igen.
0: Na ez nagyon ment, akkor nyilván az Oriflame, az a másik, az még van. Létezik szerintem.
3: Az is van még.
0: Szerintem van.
3: Nézzük a többieket, itt vágjátok? Az még létezik? Nem tudják.
0: Van, szerintem...
3: Túl sok a férfi most.
0: Igen, egyébként az itt a baj, mert nem vagyunk képbe. Akkor van a... Mi van még? Volt igen az MV, tudod? Az most már így
3: az nincs.
0: Hát az MV az így mindenféle termékekkel foglalkozott. Ők a rendszerváltás után betörtek Magyarországra, akkor a Vágó István volt nekik egy nagy, ugye a kvízmester, ő volt egy nagy reklámozójuk, vele vettek fel ilyen videókat, azok fent vannak a YouTube-on, egy legendás videók, hogy Vágó István mondja, hogy az MV hogy működik. Nagyon vicces.
3: De amúgy különben, most mondd valamit nekem a Viktor, amiről nem mondott, azt, hogy van olyan pharmacy.
0: Olyan is van. Azok nem parfümök?
3: De nem a farmára gondolsz, ami ez a reality?
0: Nem. Van pharmacy, van.
3: Az is ilyen katalógus.
0: Van, csak nem úgy írja, hogy pharmacy, hanem F-fel, vagy valami ilyesmi.
3: És ez valami állatcuccok?
0: Nem tudom.
3: De kérdezem.
0: Nem tudom.
3: De ilyen takarmány, meg ilyesmi, vagy az
0: nem,
3: ilyen?
0: Nem, dehogy. Ezek szépészeti, ilyen szépségápolási termékek. Ja,
3: parfüm, meg ilyen.
0: Pharmacy, ez gyógyszertár, tudod. Angol, és akkor ez meg úgy valami
3: hát
0: játék.
3: Hát ez meg föl, farm.
0: Ja, gondolt, hogy farm.
3: Hát deal. A pöhö,
0: hát akkor... Lehet, hogy takarmányt is árulnak. Veszel egy parfümöt, akkor kapsz 2 zsák takarmányt.
3: Amúgy az nálunk menne.
0: Hát az biztos, hogy...
3: Vajdaságban, apá. Elmondok nektek
0: valamit. Tegyen jót magával is, állataival, vagy valami
3: az évek alatt, hogy ez mennyire működne, az évek alatt itt a Pannon reggeliben csomó nyereményjáték már volt. Lehet, hogy nyilván utazást, tévét.
0: Ja, tényleg, mit akarsz mesélni?
3: Még az SMS korszakban tudjátok, melyik volt a legsikeresebb játékunk? Nem a legsikeresebb, 6x mindenhez képest. Amikor volt egy olyan sorozat, hogy kérlek szépen minden nap lehetett nyerni csirkekoncentrátot, 10 kilót, és mellé egy csirke itatót. Vajdaság népe megőrült. Mindenkinek
0: volt. Annak is ez kellett, aki itt lakik Szabadkán, és nem foglalkozik.
3: Emberek ezért vásároltak csirkét otthonra.
0: Igen.
3: Mert nyertek ilyet, az emberek az utcán rohantak át, hogy most van a rádióban a játék. Mari, hallottad-e? Lehet nyerni 10 kiló koncentrátumot. Az egyetlen játék, ahova még a Viktor is beírt SMS-t.
0: Igen,
3: mondta,
0: igen,
3: hogy
0: igen,
3: nem
0: igen.
3: szabad, de ezért beírok
0: én. De kockáztat.
3: Mert ha engem húznak ki, vállalom, hogy inkább ne dolgozzak itt többet, kell a 10 kiló csirke koncentrátum.
0: Adriána így rendbe tette náluk a dolgokat. Mi? A Pharmacy márka egy török kozmetikai MLM. Köszönjük szépen, hogy nem kellett rákeresnünk a Google-be. Én erről hallottam, meg ismerőseim vásárolták is. Mostanában nem tudom, hogy létezik-e, még ha biztos létezik.
3: Ja Istenem, hát ez durva. Nem tudom, végül bejött különben az a nagy elképzelés, hogy apropó törökök, hogy legyen egy olyan, mint a Netflix, csak török sorozatokra.
0: Én nem tudom, én nem fizetek elő erre a dologra.
3: De hogy az végül bejött?
0: Szerintem létezik, szerintem bejött.
3: Haláli. Csak a török cuccokat
0: tudod náluk, nézni. Náluk óriási mennyiségben gyártják ezeket a sorozatokat.
3: Van kedvenced?
0: Nincs nekem kedvenced.
3: Egy török sorozat
0: sincs? Apám nézte az Ezelt.
3: Hát én is azt néztem.
0: Az Ezel.
3: Újra fogdok imma nézte.
0: Ezel.
3: Az milyen jége volt az Ezel? Micsoda, mindig így vasalting.
0: Ezerrel néztük, mondja Viktor.
3: Van, igen. De... vasalting, Maserati
0: Quattroporte. És mindenki így volt fölöltözve, így délután, nem tudom, vagy este rejtett így gomb. Aludtak, így smokingba aludtak meg. Ilyen.
3: Rejtett gomb, Zoli. Rejtett gomb, ing, ugye? Gombolású ing. És egy fehéring és fekete Maserati Quattroporte.
0: Igen.
3: Jó sztori.
0: Azokat az öltönyöket akció. Árulják most az Ócska piacon, az a török márka, török ruhák.
3: Lehet. Írja benne igen? A nyakán, hogy ezzel.
0: Igen, ezzel. Production
3: annyira
0: decoration.
3: Én bevallom, annyira néztük, fogdok ki ma néztük kette mindig, és akkor az egyik lemaradt, akkor másik az update-elt a
0: másikat. Miközben ott furti néztétek együtt.
3: Hoppá! Hoppá! Tudom, inkább kihúzzuk mindegy, csak gyorsan megnézzük az ezzelt, hogy áll. Nem, de komolyan viccen ki, az nagyon ment. Több török sorozatra amúgy én nem tudom különbséget tenni.
0: Hát a Szulejmárat, azt tudom.
3: Ja, hát az komoly
0: volt. A Hürren.
3: Hürrem.
0: Vagy hát bocsánat.
3: Zoli, ne, kérlek.
0: Arra mondta egy magyarországi humorista, hogy itt voltak 700 évig, érted? És akkor most még így önként nézzük, meg így szurkolunk.
3: Igen. Tudod, és így belefeledkeznek az emberek, hogy mit nézünk. Remélem győz a Szulejmán. Remélem győz. Tudod, és így,
0: itt volt nem tudom hány száz
3: tudod,
0: évig.
3: Győzött volna, akkor... Tehát ez körülbelül ugyanannyira volt, és sok ember esett ebbe hibába, mint ezt mesélte nekem, mint amikor én néztem a Tróját. Mint filmet. Nem is kapcsoltam, hogy mit nézek. És így mondom, hogy mondom a testvérnek, mondom, ezek a trójaik, majd próbálkoznak itt, de mondom, ezek, mondom, próbálkoznak a trója ellen, de mondom, trója az olyan, de hát nem fogják bevenni, azt mondja, tesó, mi néz rá, te hülye vagy. Lemondom, miért? Hát azt mondja, nem esik trójai falu. Ja, mondom, mi azt nézzük, azt kapcsolt ki, hát én most már úgy drukkolok a trójaiknak, nem akarom látni, hogy elesnek, érted?
0: Hát elestek, csúnyán elestek. A Brad Pitt győzte le őket.
3: Abban a filmben van, amikor olyan nagyon coolul dobja azt a lándzsát.
0: Igen, dobja is a lándzsát, cool, meg azt mondja, leszúrja ott a minden. Az elején mindjárt vannak ilyen jó jelenetekben.
3: Ez komoly.
0: Látványos. Amúgy biztos, minden, hogy harcoltak azok ott, de így biztos nem, mint abban a filmben. Tehát,
3: de, hát nem is
0: néztek akrobatikus
3: ki,
0: ilyen a... kardmozdulat, tehát ilyenek nem.
3: Hát jó, meg nem is úgy néztek ki, mint a Brad Pitt, ott pózolt a fél filmben.
0: A legjobb a Spartacus, nem tudod, a régi a...
3: Melyik?
0: Martin Sheen-nel a Spartacus, a
3: szerintem
0: nagy történet.
3: Néztem.
0: Tehát, hogy ott még így nem voltak kigyúrva a színészek, az volt a poén.
3: Na?
0: Nem voltak kigyúrva a színészek. És akkor be volt, de cserébe a testüket bekenték olajjal, hogy úgy nézzenek ki, mint a ki lennének gyúrva. De és ez a régi filmekben ez mindig így volt, igen. És mai szemben már elég nevetség.
3: De tudod ki az, aki viszont tényleg egy nagy állat volt? Mert így mondom. Aha. A Charles Bronson. Nagyon izmos volt az ember.
0: Charles Bronson, igen.
3: Nagyon.
0: Attila itt a történelmi tények Attilával. A törökök 250 évet voltak Magyarországon, és 500 évet Szerbiában. Én egybe számoltam Attila, azért mondtam a 700-at, tehát hogy török magyar, tehát én így számoltam.
3: Látjátok, hogy Zoli mennyire okos?
0: Látod?
3: Látjátok, hogy mennyire okos? Azért igen. Amúgy az jut eszembe néha, hogy az Egri várban miért nem volt több szurok? Ezek gondolkozok azóta.
0: Elég sok volt.
3: Hogy az így nem lehetett, meg azt nem lehetett volna azt még így tuningolni valamivel?
0: Lehetett volna.
3: De nem olvastad ilyen izgalommal ezt az egészet?
0: Dehogy nem, én szerettem. Nagyon.
3: És neked nem volt olyan érzésed, hogy nem volt elég szurok?
0: Nem volt ilyen érzés.
3: Na jó, már csak
0: mindenféle érzésem volt, de hogy nem volt elég szurok. Ez látod, ez az egy nem jutott eszembe.
3: Jó, bocsánat, csak ez így kijött belőle.
0: A jogurtzsák gyűrűjén többet gondolkodtam, mint a szurkon.
3: Komolyan?
0: Nem tudom, de...
3: Jó, hát, na hát, most nézd, csak ez jut az eszembe.
0: Tehát tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy mi lett a következménye, mindent tudunk, és akkor most már a szurokhozban mindegy, hát egy kondérra a több, vagy kevesebb, már mindegy.
3: Az mindegy, de mondjuk lett volna még százza.
0: Hát százza.
3: Hát minden más lett volna, nem?
0: Az drága.
3: Én sokat gondolkoztam a szurokhozban.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.

0: álláshirdetés.
1: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024-602-850-es telefonszámon kérhető. 024-602-850.
0: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: szerve nem felrázva. A Nespresso.
1: Nos, 8 óra 16 perc van, és hát itt a reggeli válogatás után, akkor tovább élvezhetek a műsort velem. Zvekel Péter, Zeci vagyok, és itt van velem Nagy Viktor, aki ma már akkorát szerelt itt különben, úgyhogy le a kalappa. És aztán most itt megy a műsor simán, probléma nélkül. Nos, hát a mai napon majd jönnek 10 órakor, megindul a vendég dömping, nagyon sok mindenki jön hozzánk. Hát akár el is mondhatom így előjáróba, de hát úgy is halljátok különben. Jön Ivanics Martin, aki szerintem talán az egyik legfiatalabb kamionos itt Vajdaságban, tök érdekes. Annyi kérdésem van különben a kamionos élettel kapcsolatban, hát majd mesél nekünk. Utána ugye szeptemberben lesz a Connect & Grow üzleti konferencia, úgyhogy jön Tóth Tamás és Juhász Bálint is. Beszélünk erről. És hát Herbut Robi beadta a derekát, jön a rádióba, ugye ismertebb nevén Dobárdán Robi, aki elmondja nekünk, hogy különben mi kell ahhoz, hogy valaki taxis legyen, plusz, ha minden igaz, akkor van neki egy nagy vágya, képzeld el, Viktor, nem hiszedem. Szeretne beolvasni egy hírt. Oké, akkor a beszélgetésünk végén olvasd be egy hírt, ezt így ki akarja próbálni a rádióban, mondom, próbáld nyugodtan, már hallgat is minket, különben pont most írt, hogy itt van velünk, úgyhogy haláli lesz, tényleg már alig várom, ő lesz majd a műsor végén, úgyhogy na hát most is készültünk nektek sok-sok őrülettel, úgyhogy tartsatok velünk ma is.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nos, megjelent egy olyan hír, hogy a szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyag árakat a fogyasztók számára. Érdekes ez különben, ugye majd meglátjuk, hogy milyen hatása lesz ennek, az tény, és ez nem rosszból mondom, de hogyha úgy összehasonlítjuk különben az üzemanyag árakat a környező országokkal, akkor nálunk azért elég erős árak vannak, de hát jó van, ja, meglátjuk. Nálunk igazából mindig erősebbek voltak az árak, valami oknál fogva. Volt olyan is például, hogy én elmentem Horvátországba, és azt hittem, hogy a Google rosszul dobja ki az üzemanyag árakat, annyival olcsóbb volt egy pillanatban az üzemanyag, mondom, mi a franc, aztán elmentem a töltőállomásra, és tényleg annyi volt, mondom, mi történik, ez már évek óta tart, de hát jó van, na. Egyelőre még bírjuk, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a hatása, amit most bejelentettek.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
2: Láttam pont a napokban felvételeket a Dunáról, és aztán láttam, hogy van is hír erről, hogy ugye a tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a Duna vízszintje, és ez jól látható, írja a greendex.hu. Jelentős mértékben, például Magyarországról ugye vannak ezek az infók, hogy jelentős mértékben visszahúzódott a Duna vize Dunakeszi térségében az elmúlt napok során. A folyó vízszintjének csökkenése szemmel látható változásokat idézett elő, egyre nagyobb kiterjedésű kavicsos és iszapos szakaszok kerülnek felszínre, miközben a víz jóval beljebb húzódott a korábban megszokott medervonalhoz képest. Korábban víz alatt álló területek most már szárazon láthatók, a part mentén pedig széles sávban tárul fel a meder, amelyet kavicsos és iszapos felszínek borítanak. A vízállási adatok is alátámasztják a látványos apadást. A Gödi vízmérce július 4-én még 78 cm-es vízállást mutatott, hétfőre azonban ez az érték mínusz 8 cm-re csökkent. Ez azt jelenti, hogy alig több mint egy hét alatt összesen 86 cm-rel mérséklődött a Duna vízszintje ezen a folyószakaszon. A gyors vízcsökkenés hátterében elsősorban az elmúlt időszak csapadékszekény időjárása áll, de igazából bárhol végignézünk a Dunán, az a baj, hogy sajnos ez jól látható.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061-664-20-81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061-664-20-81.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend! 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nos, hát képzeljétek el, most szégyen, nem szégyen, én valamelyik nap hallok egy ilyen anyagot az Ada Cigánliáron, és arra jöttem rá, hogy igazából nem is vágom, hogy ez mi. Viktor, te ezt vágod? Kapásból? Na, vald be. Azt mondja, igen, szóval te ezt vágod. Hát akkor ez megint ez egy tipikus VK momentum, amikor ugye a dolgok, amiket mindenki tud, az nekem általában kimarad. És aztán láttam, hogy megjelent egy cikk is nálunk, ugye ez tényleg egy belgrádi strand, sokan mondják, hogy a belgrádi tengerpart, hiszen amint ugye nagyon meleg van, 30 fok plusz, akkor az emberek általában szeretnek víz mellé menni. Na most, Belgrádban június közepén kezdődött a nyári strandszezon, csúcsidőszakban az Ada Cigánlián a látogatók száma napi 100 000-et is meghaladja, ami nekem ilyen fölfoghatatlan. A strandon kitűzött kék zászló jelzi azt, hogy a víz kiváló minőségű, a biztonsági feltételek megfelelőek, a strand pedig minden szükséges előírásnak eleget tesz. A kék zászló minősítést nemzetközi zsűri ítéri oda azoknak a strandoknak, amelyek teljesítik a szigorú környezetvédelmi, vízminőségi, biztonsági szolgáltási követelményeket. A minősítését minden évben pályázni kell, a feltételek folyamatos teljesítési rendszeresen ellenőrzik, tehát folyamatosan oda kell figyelni. Az Ada Cigánlián mint egy 6 km hosszú rendezett partszakaszával Szerbia legnagyobb szabadtéri fürdőhelyének számít. A helyszínen több mint 50 szabadtéri sportpálya, számos adrenalin sport, fitness program, gyermekeknek szóló elfoglaltság, valamint kávézók, éttermek és büfék várják a kikapcsolódni vágyókat. Ugye mindig fontos kérdés ilyenkor, hogy mi mennyibe kerül. Hát ami az árakat illeti, egy csésze kávé 210 és 400 dinár, egy sör 330 és 760 dinár, a szendvicse pedig 380 és 1200 dinár között mozognak. Az illetékesek arra kérik a fürdőzőket, hogy tartsák be a biztonsági szabályokat, és csak a kijelölt helyeken fürödjenek. A fürdőzők biztonságát több mint 50 vízimentő felügyeli, akik délelőtt 10:30-től este 6:30-ig vannak szolgálatban, úgyhogy nem hangzik ez olyan rosszul.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: 91.5. A jó választás.
1: No hát azt mondják különben, hogy az utakon a helyzet a következő, hogy a Kireska és a Száva-Kovács-Ebőty utca sarkán történt egy baleset, de hogy haladás az megy, hát nem lett lezárva az egész történet, és ugye a Matijevicnél radaroznak, ugye hát ez a tűzoltók utáni kanyar a kórház felé, ugye ott állnak a rendőrök. Utána, amit még mondjunk el, az ugye a határhelyzet, az mindig érdekes, reméljük, hogy nyugi van ma. Szerbiából Magyarországra egyedül Horgos egy röszke egy 35 perces, és Királyhalom, Ásotthalom 23. Ez szerintem full az ahhoz képest, ami néha szokott lenni. Befelé van most egy kicsit érdekes helyzet. Röszke egy Horgos egy 63 perces, Röszke 2, Horgos 2 120 perces. Szóval ez jócskán kemény. Mindeközben ez úgy, hogy a többi határátkelő hely, ott az meg relatív szabad. Tehát Ásotthalom, Királyhalom 23 perces, a többin pedig szinte abszolút nincs várakozás. Úgyhogy bizony a Röszke 1, Horgos 1 és a Röszke 2, Horgos 2 kemény. Megint csak hangsúlyozom mindez úgy, hogy a Röszke 2, Horgos 2 rosszabb, majdnem dupla olyan rossz, mint Röszke 1, Horgos 1. Érdekes a történet. Mindig érdekes a határ különben, és tényleg szinte nincs szabály, hogy mikor mi megy. Mindeközben már 30 fok van Szabadkán és környékén, ugye 34 fokig fog emelkedni, és ha minden igaz, akkor ugye holnap még melegebb lesz, és akkor majd ott valamikor szerda környékén akkor ott majd egy picikét lecsökken, de hát majd meglátjuk, azért ez még jócskán messze van, úgyhogy majd kiderül, de hát egyelőre ennyi.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Na hát itt egy érdekesség, nem tudom, hogy hallottátok-e, de először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további 10 tojáson ülnek. És hát révésznő Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási és közönség kapcsolati osztályvezetője közölte, a Madárvilág nevű óriás röptében a csírei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. Hozzátette, szaporodás sikerének kulcsa az életmódjuk, a párok egyszerre kezdenek fészket építeni, tojást rakni és fiókát nevelni, így a kis flamingók szinte egy időben kelnek ki.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. 188 ember vesztette életét Szerbia útjain az idei év első 6 hónapjában. Ez kevesebb, mint az elmúlt 5 év azonos időszakának 221 fős átlaga. Ugyanakkor a turisztikai szezon továbbra is a legkockázatosabb időszaknak számít, közölte Slavisa Lakicevic, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője. Az év első felében több mint 8000-en sérültek meg közlekedési balesetben, a legtöbb áldozat a 30 és 64 év közöttiek. Érinti. Korrupció ellenes reformokat sürget Magyarországon az Európai Bizottság. Az éves jelentés szerint az igazságszolgáltatásnak és a korrupció felszámolása miatti törekvéseknek is fejlődnie kell Magyarországnak. Az alsóbbfokú bíróságon nem történt előrelépés az ügyelosztás átláthatóbbá tételében, továbbá abban sem, hogy a bírák és ügyészek béremelését kiszámítható módon hajtsák végre, írja a Politico. Őrizetbe vett két szemét az újvidéki rendőrség, azzal gyanúsítják őket, hogy állarcban és botokkal támadtak meg két kiskorú szemét az egészségügyi középiskola közelében található parkban Újvidéken. Az egyik áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett el, társát azonban az intenzív osztályon ápolják, ugyanis súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett. A rendőrség ugyanakkor továbbra is keresi a támadás további résztvevőit, mivel a nem hivatalos információk szerint akár 10 fős csoport is részt vehetett az erőszakos bántalmazásban.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 30 fokot mérnek, kánikulára számíthatunk a mai napon, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul. A hétvégén marad a meleg, azonban csapadék is előfordulhat a térségben.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Programajánló.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Espresso. A Panorádió lifestyle magazinja. Panorádió.
1: 10 óra 16 perc van, hölgyeim és uraim, gyanús, hogy sikerült elcsalnom a stúdióba Vajdaságban, lehető akár Szerbia is, legfiatalabb kamionsofőrét, aki nem más, mint Ivanics Martin. Szevasz!
2: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugyanis még csak most leszel 19, és már nyerges vontatókkal repülsz minden irányba. A kérdés az, hogy tudom, hogy nagyon régóta, de tényleg mennyire régóta tudott ez, hogy én kamionsofőr leszek? Érdekes azért, de ez tipikusan nem egy olyan dolog, nem? Amit úgy a gyerekek szoktak mondani.
2: Nem, abszolút nem. Hát én ezt egy 7-8 éve biztos már tervezgettem. És akkor most így össze is jött, hála Istennek.
1: Nem csak az az érdekes, de, de emlékszel, hogy miért? Most ez úgy indult, hogy egyszerűen tetszettek a kamionok, vagy volt valami elképzelésed, ami mögött, vagy mögé láttál, vagy mi az, ami megfogott?
2: Hát így sokat mentem így utakra, és akkor így mindig nézegettem a kamionokat, mert valahogy nagy, szépek, és akkor így mindig gondolkodtam azon, hogy milyen jó lehet kamionosnak.
1: Aha.
2: És akkor így gondolkodtam, és akkor így össze is jött.
1: Na most, amikor ez már kiderült, hogy oké, ez komoly lesz, ez a kamionos dolog, akkor nekem ez kicsikét arra húz, mint amikor valaki bejelenti otthon, hogy nem tudom, hogy zenész lesz, vagy nem tudom, író, vagy valami. Tudod, hogy otthon különben a szülők mit szóltak ez?
2: Ahogy teljes mértékben támogattak, ugye vannak ilyen videósok, kamionos videósok, én apával mindig hívtam apát, hogy na, új videó van, gyerünk, nézzük meg.
1: Aha.
2: És akkor így néztük, teljes mértékben támogattak.
1: Ez abszolút jó volt, és mondod, hogy vannak ezek a videók, ez azt jelenti, hogy vannak kamionos influencerek,
2: ugye? Így igaz, van TikTokon, YouTube-on is, mindenhol vannak magyar, külföldi influencerek.
1: És mi az ő tartalmuk?
2: Fú, hát amúgy, hogy bemutassák egy ilyen napjukat, meg így, hogy elmennek mondjuk spanyolokhoz, és akkor hogy mennek el oda. Uh-huh. Pihenőhelyeket megmutassák, és akkor így.
1: Nem, ez azért érdekes, mert tudja, hogy vannak influencerek, és ha minden igaz, én láttam egy fotót, ahol az egyiket találkoztál, ennek mi volt a története?
2: Igen. Hát ő a Zsoltika volt, hát pont Szerbiában volt, Beogradban, egy ilyen fesztiválon. Ilyen hell energiaitalakat visz, és akkor rájöttem, hogy bírnánk-e találkozni. Hát mondja, hogy miért ne?
1: És azt hittem, hogy miért?
2: És akkor így elmentünk Beogradba, hogy találkozzak vele. És akkor találkoztunk, tavaly decemberben megint találkoztunk, és akkor így most tartom vele a kapcsolatot.
1: Na hát ez tök jó. Na most, hogyha valaki kamionsofőr akar lenni, akkor igazából mi a helyes út, hogyan kell ezt hivatalosan csinálni, vagy hogy indul el az ember?
2: Hát én ugye sofőr középiskolába mentem, és akkor ott megkaptam a BC-t, és akkor külön vizsgáztam C-re, de egyébként ami szükséges C, meg CE. Uh-huh. Vizsga, és akkor utána tahográfkártya, CPC kártya, ami szükséges.
1: Na jó, de ezeket most úgy át röppentünk, mi az a CPC kártya, ezt először hallom.
2: Az egy ilyen, az nélkül lényegében nem lehet hajtani.
1: Ez egy valami engedély?
2: Igen.
1: De ez ki adja?
2: Hát ez...
1: Ez állami dolog?
2: Állami, igen.
1: Aha, szóval erre valami külön vizsga kell, vagy külön valamit, vagy be kell fizetni valamit,
2: igen.
1: Vagy...
2: Ilyen veszélyes anyagok szállítása, meg így, hogy...
1: Hogy tisztában legyen ezekhez a dolgokra.
2: Igen.
1: És utána, amikor oké, akkor megvan ez. Ugye, na most ez egy érdekes dolog, ezt nekem mondtad mikrofonon kívül, ugye, hogy van ez, amikor valaki sulit fejezett, és úgy megy el, de van ugye az, amit az előbb mondta, hogy valakinek megvannak például ugye az engedélyei, és akkor úgy megy el. Na most ez egy picikét mindig nehéz elindulni ezen az útvonalon. Kell tapasztalat, nem kell tapasztalat, ez mindig egy érdekes kérdés.
2: Hát igen, nagyon sok cég kérje tapasztalatot. Én, hogy most ahol dolgozok, hála Istennek nem kell a tapasztalatot. Itt nálunk a cégben nagyon sok fiatal kezdő van, de még így is én vagyok a legfiatalabb. De egyébként nagyon sok cég tényleg kérje tapasztalatot.
1: Szóval akkor meg kell találni, melyik az, ahol el tudsz indulni, mert van azért, ahol nem feltétlenül
2: így
1: kell.
2: Így igaz, ugye? Van, aki nem kérje tapasztalatot, de mondom, hogy nagyon brutál sok cég kérje tapasztalatot.
1: Alapvetően, amikor valaki kamionos, és ugye vannak fiatalabbak, idősebbek, van-e, létezik-e ranglétra kamionosoknál?
2: Hát őszintén nem létezik, mert mindenki ugyanúgy hajt, ugyanúgy Hát, szerintem
1: nincs olyan, hogy nem tudom, ki mindig elkapja a jó munkát, ilyen nincs.
2: Hát jó, persze, vannak
1: hát
2: olyanok.
1: Hát akkor van ranglétre csak.
2: Az idősebbek elkapják az ilyen hosszabb, jobb utakat, meg a jobb kamionokat persze, de lényegiből ennyi, hogy nincs olyan hú, de nagy különbség.
1: Ja, értem, szóval, de akkor ilyen kis kivételezések
2: persze,
1: olyan, akkor,
2: persze.
1: Akkor övéke a jó kamion, nem tudom.
2: Igen.
1: Jó, oké.
2: Okay. De hát az, hogyha megnézzük, természetes dolog.
1: Jó, végül is valahol igen, persze. Az ember említetted a tahográfot, na erről mi rengeteget hallunk, úgy okkal, móddal van, amikor tudunk is róla, de alapvetően most mi ez a tahográf?
2: Hát a tahográf nekünk a munkaidőnk, hogyha úgy nézzük. Nekünk van egy tahográf kártyánk, azt betesszük a tahográfba.
1: Ja, ez a sajátod?
2: Igen, igen.
1: Jó.
2: És lényegében az nézi a munkaidődet. Ugye 4,5 órát lehet hajtani egy húzamba, és akkor kell egy 45 perces pihenő. Addig te teázol, vagy kávéz, az a te dolgod, és akkor utána megint lehet 4,5 órát hajtani.
1: És ennyi?
2: És ennyi. De heti kétszer lehet 10 órát hajtani, és akkor utána kell a nagy pihenő, ami vagy 9 órás, vagy 11 órás pihenő, és akkor így van ez.
1: Na jó, de ez a 4,5 óra, akkor szünet 4,5 óra, ez 24 órán belül?
2: Igen. Mm-hmm. 24 órán belül.
1: Egy nap, értem, akkor szóval maximum 9 órát lehet, meg 2x10.
2: Így igaz.
1: Mi történik, ha túlléped?
2: Hát ha túlléped, akkor az baj, mert akkor hogyha megállít a rendőr, 56 napig visszanézheti a tahográfot. És akkor visszamenőleg megbír büntetni.
1: De ezek komoly büntetések, ugye?
2: Hát németeknél mondjuk ott igen. Ott ilyen 1 perc is kapsz több 100 eurós büntetést.
1: Ja,
2: és 1 perc az épp gyorsan összejön. Parkolót keresel, vagy pont állsz be a parkolóba, az összejön.
1: Szóval ezek emberi dolgok, hogy néha túlléped pár percet ilyen
2: persze.
1: okok miatt, és akkor aztán visszanézik 56 napra, akkor összeszalad elég gyorsan.
2: Igen, igen.
1: Ez abszolút érdekes. Mint ahogy az is érdekes, hogy meg kell állni. Ugye, mert mondod, hogy 4,5 óra, 45 perc szünet, stb. Hol állsz meg?
2: Hát, igen.
1: De tudod mi? Azért, mert az én fejemben az van, hogy 4,5 óra, oké. 5 perc, 4, 3, 2, és sehol nincs semmi.
2: Hát igen, te ezt mondjuk elkezded már keresni egy fél órával előbb a helyet, hogy azért ne menjél túl. Ha nem muszáj, akkor ne menjél túl.
1: De hogy keresd? Még Google-on keresgeted? Vagy?
2: Ott is, vagy kimész a benzinkutakra, és akkor, hogyha van egy szabad hely, akkor ott megállsz, inkább előbb megállsz, és akkor csinálod a pihenőt. Uh-huh. Mint hogy mondjuk túlvezessé.
1: Na most ez a 8-9 óra vezetés, meg akkor is, ha van közte egy szünet, hogy lehet ébren maradni ennyi idő alatt?
2: Hát nehezen. Ilyen energiaital, meg hangos zene mellett úgy lehet.
1: Azért, mert alapvetően nekem úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, nem tudom, hogy szoktatok erről beszélgetni, ez valakinek egyszerűen úgy tud vezetni, hogy sose álmos, vagy nem, de nekem esküszöm, van egy ilyen érzésem.
2: Hát igen, vannak olyanok, azt mondjuk én se értem, hogy csinálják.
1: De jó, akkor nem az a fajta baj.
2: Én nem. Jó, mondjuk, amikor napközben hajtok, akkor nincs baj, de mondjuk, amikor hajnalban vagy éjjel hajtok, akkor ott mondjuk már előjön ilyen 4,5 óra után, már azért érzem, hogy azért lehetne pihenni.
1: A zene mellett esetleg podcasteket szoktál hallgatni?
2: Szoktam azt is, meg hát filmet nézni. Hallgatni. Inkább.
1: Hát igen, ez mindig egy érdekes, hogy nyilván nem lehet nézni. Ezek még különben, most kérdezik a hülyeséget, de nem önvezető. Léteznek egyáltalán önvezető kamionok?
2: Hát vannak ilyen, ami káosz segít, de nincs olyan full önvezető.
1: Uh-huh. Szóval, az a káosz segít, az mit jelent?
2: Hogy hát ilyen sávtartó, de az is ilyen 2-3 percig bírja. Utána meg kell mozdítani a kormányt, hogy még élsz, hogy még ébren
1: aha,
2: vagy.
1: Ja, értem, szóval vannak tükrök, mert nyilván van bennük adaptív tempó.
2: Van ilyen, ugye? Persze, vannak ilyen.
1: Tényleg ez most jut eszembe, hogy ezek a kamionos kerülések az autópályán, ez nagyon érdekes. Eskü különben az, amikor az van, hogy 80-nal szabad benned, akkor tényleg 80-nal szabad, és azt nem szabad átlépni?
2: Hát van olyan hely, ahol nem szabad. Mondjuk németeknél szigorú, ott tényleg nagyobb büntetés. Ott németeknél mindenen nagyobb büntetés. Ott megvan, hogy reggel, vagyis este 11-től reggel 6-ig nem, vagyis szabad előzni. Hogyha te mondjuk napközben délelőtt vagy délután előző, akkor arra is van büntetés. Mert ugye feltartod a turistákat, a forgalmat, igen. És akkor így.
1: Nem csak azért, mert azért, nekem úgy tűnik, hogy eskü az van például, mi mehet a kamionsofőrök fejébe. De te mész szépen 80-nal, de látod, hogy szépen lassan hozod be az előtted lévőt, mert az mondjuk 77-tel megy. És akkor ki hát kell igen. kerülnöd úgy, hogy 80-at nem szabad átléted, és akkor kikerülöd úgy, hogy 3-mal mész jobban, és akkor kerülöd 20 percig.
2: Hát igen.
1: Ez konkrétan ez van?
2: Hát vannak ilyenek sajnos, de nekünk az a 3 perc mondjuk, vagy 1 perc is nagyon sokat számít, amikor úgy van a pihenő, hogy na, oda érkezünk, nem érkezünk oda, akkor az sokat számít.
1: Szóval az a szörnyű, hogy akkor téged ő zavar.
2: Igen, igazából. igen. Uh-huh. De jó, autópályán mindenhol 90-nel lehet menni, és legtöbben 90-nel is mennek, jó, persze van, aki nem, aki napi díjban van, ő szépen lassan, és akkor így.
1: Szóval vannak azért érdekes momentumok ebben az egészben. Hogy lehet ekkora monstrummal, engem ez érdekel nagyon, mert hogy nyerges mondtad, túl hosszú, nyiklik-nyaklik, elég a furán, ugye, mint hogy a pótkocsi is mindig egy kihívás, annak, aki nincs benne. Én egyszer próbáltam így valami homoké mentem, és mondja a gépkezelő, aki rakodja a homokot, hogy jöjjek még hátrébb. Mondom, én nem tudom, hátrébb elintem, te meg a gépet használd minden nap, mondom, gyere ide, mondom, kit érdekel. Szóval, de te meg a nagy nyerges, hogy tud centire beállni? De ez hogy? Még 19 se vagy, de te, érted, hogy igen. tudsz beállni?
2: Hát amúgy ez érdekes, mert én is ezelőtt, mielőtt elkezdtem volna élesbe kamionozni, én azelőtt évekig játszottam egy ilyen szimulátort.
1: Igen?
2: És ott nagyon sokat megtanultam, és így nem azt mondom, hogy most már nagyon könnyű, de ez is sokkal könnyebb, mint hogyha most először találkoznék ilyenne. Hát amikor úgy van, hogy nem látom, akkor inkább kiszállok, megnézem, hogy mehetek, vagy nem. És akkor így. Most elejében jobb így a biztonságos mód.
1: Abszolút, és ezen is gondolkoztam különben, hogy ezt a hátramenetbe parkolást, ugye, ami nagyon sokszor ugye a rakodóterekhez ilyen nagyon szűk, meg két kamion közé, és a többi szenzorok, kamerák, nem tudom, valamik vannak?
2: Semmi ilyesmi nincs. De jó, még van ilyen, az tényleg ilyen full extras pótkocsi, meg kamion, hogy mondjuk a pótkocsinak a tetején van egy ilyen kamera. Uh-huh. De hát az ritka eset, hogy van olyan.
1: De szóval ezek azt mondod, hogy még parkoló szenzor sincs az autóban, de abszolút.
2: Semmi.
1: Na jó, de ez most így akkor még jobban érdekel, de hát akkor hány méter ez, tudod-e?
2: Hát 16, 7, 8, úgy valahogy.
1: És most a 16-8 méter tényleg hogy tudod oda parkolni pontosan? Mármint már csak az érdekel, hogy a rakodó részhez oda áll.
2: Igen. Hát lassan, biztonságosan, ha kell, kiszállok többször megnézni.
1: Aha.
2: Ha kell, akkor nem elsőre állok be, akkor így utána forgatok. Lassan kell, az a lényeg.
1: Őrület. Szóval tényleg. De volt már olyan kritikus, amire azt mondta, na jó van, azért álljunk már le.
2: Hát hála Istennek még nem volt olyan. Még nem volt olyan, de biztos lesz.
1: Biztos, ez elkerülhetetlen.
2: Igen.
1: Elkerülhetetlen. Aztán vannak ilyen egyszerű, ilyen mindennapi kérdéseim, amit így már a reggeli műsorban feldobtunk, hogy tényleg mi van akkor, amikor emberek vagyunk? De hát hogy úton vagy, és egyszerűen rád jön valami, és muszáj megoldani. És mondjuk autópályán vagy, akkor épp azon gondolkoztam, hogy végül is nagyon sok benzinkúton van kamion parkolója, de vagy az autópályán mindegyiknek? Igazából mindegyiknek nem figyeltem.
2: Van. Mindegyiknek van, valamelyiknek kisebb, valamelyiknek nagyobb. De egyébként mindegyiknek van, igen.
1: Szóval akkor alapvetően csak addig kell kibírni, amíg jön egy benzinkút, és akkor igen, alapvetően szóval igaz. Most már teljesen fel van készülve.
2: Így igaz.
1: Aha. A másik pedig az, hogy ugye az alvás, amikor aludni kell. Hogy alszik az ember a kamionba?
2: Hát ugye nekünk a kamionban van egy, vagy kettő ágy, és akkor úgy, hát nem a legkényelmesebb, nem olyan mindegy, hogy otthoni ágy, de megteszi. Amire szükséges, jó az.
1: Azért, mert azon gondolkoztam, hogy ugye van egy pár dolog, ami olyan mindennapi. Ugye az egyiket az alvás, ami ugye nyilván kell aludni, és most nyilván tudom, hogy ez nyilván nem olyan, mint azok a hatalmas, nagy csőrös amerikai kamionok, amiket látunk, hogy nem tudom, ilyen külön hálószobája van.
2: Abba van konyha is, meg ugye, meg persze.
1: Persze, minden lett. Nyilván ez egy, nyilván egy lap, egy matrac, és ugye azon alszolva, legyünk reálisok, Európában vagyunk. De hogy például pont ez a kaja, amit mondasz, hogy valami kis melegítőd van, vagy nem tudom, egy kis rezsó, vagy mesélj már nekünk, vagy mindig viszed magaddal a kaját, vagy elszel a benzinkúton, hogy néz ez ki?
2: Hát én most még ugye viszem a kaját.
1: Valami kis melegítőd van, vagy nem tudom, egy kis rezsó, vagy mesélj már nekünk, vagy mindig viszed magaddal a kaját, vagy elszel a benzinkúton, hogy néz ez ki?
2: Hát én most még ugye viszem a kaját, meg néha azért veszek hot dogot a benzinkúton, meg...

0: 90%-ban most már megvan oldva, hogy mindenhol tranzitutak vannak.
1: Így igaz,
0: ritkán
1: így igaz.
0: Kell bemenni a városokba, így ugye? Igaz. De hát, hogy hál' Istennek. Nálunk különben van, én ahol lakom, képzeld el, az ott van a szupnál, nem tudom mennyire ismered, és én nem tudom őszintén, hogy mi van ott, de amikor innen megyünk most a szup irányába, akkor egyszer csak van egy útkereszteződés, ahol nagyon régen volt a Partizán, meg a, most a Rotografika, igen, mindig igen, ott van. Igen. Ott nagyon sok kamion fordul jobbra. Ott valami van, valami nem tudom.
1: Hát ott van, ott van egy cég, egy kamionos cég, és akkor valószínűleg, hogy oda mennek.
0: Lehetséges, és tudom, hogy egyszer egy kamion lefordult előtte egy utcába. Ami szűk, pici. És az a baj, hogy hiába megy előre, egyre rosszabb lesz.
1: Igen.
0: Szóval ilyenkor kamionos fejébe mi megy végbe? És tudod, mi van? És vágod, ha tolatsz, főútra tolatsz vissza.
1: Igen.
0: Senki nem fog megvárni. Na az érdekel, hogy elméleti szinten egy ilyen rohadt kellemetlen szituációban mit mesélnek a kollégák, mert biztos mesélték már, hogy ilyenkor mi van? Benszedid? Vagy mi van?
1: Hát ilyenkor az van, hogyha bélsz menni tovább egyenesen, akkor inkább menj ki, és akkor ott valami kis szűk utcába valahogy kijössz a főútra. Ha nem, akkor kénytelen vagy visszatolatni. Az, hogy azt már nem tudom, mert hála Istennek még ilyen alkalmam nem volt.
0: Azt a mindenit. És főleg úgy, hogy mondod, hogy nincs benne szenzor, kamera, hát igen, semmi. Tolass ki egy főútra.
1: Igen.
0: Ez jó hangzik.
1: Vagy csak valakit megkérsz, hogy álljon meg, és akkor állítsa meg a forgalmat, de az megint... Hát nem tudom. Szóval érdekes, nehéz, igen.
0: Nem csak azért, mert ugye vannak ennek azért ilyen kis necces dolgok is. Necces dolgok. Ha már necces dolgoknál vagyunk, van-e olyan szállítmány, amire azt mondanád, hogy na ne, kérlek, ez nem áll.
1: Hát amúgy van. Mondjuk állatokat én nem nagyon vinnék, mert ott mégis csak állatok. Én valahogy nem. Ugye ott kell, nem is tudom, hogy van, de azt hiszem, hogy minden 4,5 órába kell új szalmát tenni aluk.
0: És az a te dolgod?
1: Az, hát nem mindenhol, de van olyan, ahol neked kell betenni a szalmát.
0: Mondjuk ez jó hangzik. Én gondoltam, hogy esetleg valami ilyen, hogy ilyen folyékony dolgok, tudod, ilyen olaj, meg nem tudom, ilyenek.
1: Hát olyanokat amúgy vinnék.
0: Igen?
1: Olyanokat az a vinnék.
0: Az a semmi gond. Na és akkor a legsütibb dolgot hagytam a végére, ugyanis te is már átélted a fantasztikus határvárakozást. Figyú, hát vannak ezek, amikor napokig várakoznak. Avasd már egy picit minket abból, hogy mit lehet ott csinálni különben.
1: Fú, hát amúgy... Hát filmet néző, vagy ugyanúgy zenét hallgatsz, vagy hát aludni ugye nem lehet, mert amikor megy a sor, akkor neked is kell menni, mert ha nem mész, akkor bejönnek eléved. És akkor megint hol vagy, sehol. És akkor muszáj neked ébren lenned. Mondjuk láttam olyan kollégát, hogy kiült a kamion elé, és akkor ott sütött valamit, rostigyózott, vagy ilyesmi. Szóval feltaláljuk magunkat, meg feltalálják a kollégát.
0: Én mindig azon gondolkoztam, hogy mennyire megy ilyenkor a barátkozás, mert hogy amúgy kiszálltok, elkezdtek beszélgetni.
1: Amúgy megy, így beszélgetünk. Mondjuk kiszállok én, akkor lássák, hogy kiszálltam, akkor kijön még 2-3 kollega, akkor elkezdünk beszélgetni, és akkor így.
0: És akkor miket mesélnek különben? Beszéltél már olyannak különben, aki nagyon messziről jött, vagy nagyon messzire megy? És akkor mondta, hogy jó, de jó, már itt vagyok 3 napon.
1: Hát olyannal még nem beszéltem, olyannal még nem volt alkalmam.
0: Nem csak azért kérdezlek erről, mert hogy biztos, hogy sokszor mérgesek is vagytok, mert ez benne persze. Van. És akkor aztán közösen mérgelődtök?
1: Így igaz,
0: mert így
1: igaz.
0: Tudom elképzelni, nem? Így és akkor egy picit könnyebb, vagy mit tudom én?
1: Könnyebb, persze. Hát én mondjuk múltkor 11 vagy 12 órát váltam a határon. És volt olyan, hogy 1,5 óráig meg sem mozdult a sor. És azért az elég bosszantó olyankor.
0: Szóval alapvetően akkor türelem. Hát az egész ez igazából sok türelem.
1: Nagyon. Amit nekem még fejleszteni kell.
0: Hát igen, nyilván, de hát még majd van rá időd. Viszont az egy olyan dolog, hogy ugye viszont a pakolásnál, a rakodásnál, a kipakolásnál ott nem kell részt venned.
1: A bekipakolás nem. De mondjuk, hogy amikor kell kötni a zárót, akkor azt természetesen én csinálom. Vagy amikor kell ponyvázni, természetesen azt is én csinálom, de így maga a bepakolás, kipakolást sok országban tilos.
0: Igen.
1: Mert büntetés van arra, igen.
0: Szóval akkor azt nem lehet. Figyelj, nagyon szépen köszönjük, bevezettél még egy picikét a kamionozás világába. Ivan, itt Martin volt itt velünk, aki kamionsofőr, és még csak most lesz 19, és már ilyen sztoriai vannak. Hát képzeljétek el pár év múlva, miket fog majd nekünk mesélni. Hát köszönjük szépen, hogy voltál.
1: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Programajánló.
5: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
6: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Popcorn és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyag árakat a fogyasztók számára. 188 ember vesztette életét Szerbia útjain az idei év első 6 hónapjában. Ez kevesebb, mint az elmúlt 5 év azonos időszakának 221 fős átlaga. Ugyanakkor a turisztikai szezon továbbra is a legkockázatosabb időszaknak számít, közölte Slavisa Lakicevic, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője. Az év első felében több mint 8000-en sérültek meg közlekedési balesetben, a legtöbb áldozat a 30 és 64 év közöttiek. Érinti. Korrupció ellenes reformokat sürget Magyarországon az Európai Bizottság. Az éves jelentés szerint az igazságszolgáltatásnak és a korrupció felszámolása miatti törekvéseknek is fejlődnie kell Magyarországnak. Az alsóbbfokú bíróságon nem történt előrelépés az ügyelosztás átláthatóbbá tételében. Továbbá abban sem, hogy a bírák és ügyészek béremelését kiszámítható módon hajtsák végre, írja a Politico. Őrizetbe vett két szemét az újvidéki rendőrség, azzal gyanúsítják őket, hogy állarcban és botokkal támadtak meg két kiskorú szemét az egészségügyi középiskola közelében található parkban Újvidéken. Az egyik áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett el, társát azonban az intenzív osztályon ápolják, ugyanis súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett. A rendőrség ugyanakkor továbbra is keresi a támadás további résztvevőit, mivel a nem hivatalos információk szerint akár 10 fős csoport is részt vehetett az erőszakos bántalmazásban.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 30 fokot mérnek, kánikulára számíthatunk a mai napon, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul, a hétvégén marad a meleg, azonban csapadék is előfordulhat a térségben.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
9: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: A szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Szóval szeptember 24-én és 25-én ismét Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. Itt van velem a rendezvény két kiemelten fontos embere, Tóth Tamás és Juhász Bálint, Connect & Grow szervezői. Sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Hello, köszönöm a meghívást!
1: Kezdjük azzal, hogy mit jelent ma nektek így 4 év után a Connect & Grow?
2: Hát kérlek szépen, a Connect & Grow mára nekünk, az egész vajdasági magyar közösségnek egy presztízs rendezvénye. Nem csak a vállalkozóknak, úgy egyáltalán szerintem, de természetesen a vállalkozói közegben nőtte magát ilyenné. Aki számít és vállalkozik vajdaságban, a magyar közösséghez tartozik, az ott van gyakorlatilag támogatóként, résztvevőként, hozza a legfontosabb munkatársait, hogy részesei legyenek, tanuljanak, fejlődjenek. Mindenképpen ez a presztízs, ez jól kivehető, érezhető, és arra biztatok mindenkit, hogy mielőbb biztosítsa a helyét. Másik szempontból viszont ugye a Prosperitáti Alapítvány alapvetően a gazdaságfejlesztésről ismert, a gazdaságfejlesztési programról, a 16 ezer nyertes projektről, a sok-sok millió megvalósult beruházásról, sok ezer termelőről és vállalkozóról, de vannak soft projektje is, képzési projektjei, és sikeresek, és azok közül is azt gondolom, hogy kiemelkedően a legsikeresebb a Connect & Grow. Ez egy olyan rendezvény, hogy szerettünk volna. Egy iránymutató, modern, lendületes, nem egy a rendezvények és a konferenciák sorában, hanem a valós vállalkozó igényekre reflektáló, választ adó, a mai modern kor kihívásaira rákapcsolódó, megoldásokat és használható tudást kínáló, jó megjelenésű, hát azt is mondhatnám, hogy fiatalos, de igazából kortalan, egy lendületes, trendy, fancy, szexi rendezvény.
1: Hát amúgy igen, és az is egy érdekes dolog, amit mondtál, ugye van itt alapvetően gazdaságfejlesztés, aminek ez is egy pontja, nagyon sok minden van itt, amiről mi beszélgethetnénk, és főleg, hogyha a konnekcióról és arról, hogy ismerjük meg egymást, és dolgozunk együtt, akkor én mindenféleképpen ugye mondanám a Connect & Grow-t, ugye, ahol a vállalkozók találkozhatnak, de különben ilyen volt a mentor program is. Vagyis
2: ami, pontosan, hát, mondom, sok abszolút, van.
1: Persze, úgyhogy van itt egy jó pár, ami ugye azon ügyködik, hogy mi ismerjük meg egymást mindnyájan. És ugye most kérdezhetném, ugye, mert nekem itt van egy ilyen, hogy kinek szól, de hát akkor erre különben válaszol.
2: De a vajdasági magyar vállalkozóknak.
1: Igen,
2: nagyon-nagyon ott kell tartanunk, ez nagyon fontos. Tehát jönnek Magyarországra, és így igen, bejelentkeznének meg a Kárpát-medencéből. Partnerszervezeteket beengedtük, és hajlunk rá, hogy a teljes Kárpát-medencei magyarságot is beengedjük, és részesei lehessenek, de még mindig a vajdasági magyar vállalkozói közegnek szeretnénk megőrizni, és mindaddig még 350 vajdasági magyar vállalkozó fontosnak tartja, hogy ott legyen. Én szerintem ebbe a dimenzióba fogjuk tartani. 3 évig sikerült, az idén is azt hiszem, hogy így lesz.
1: Egy nagyon érdekes dolog az, hogy akár saját tapasztalatot is mondhatok, vagy akár olyat, amit már mondtak nektek sokszor, hogy alapvetően mik azok a tipikus élmények, amivel hazatérnek, amit úgy megjegyeznek?
2: Na, mindig mérünk, ez nagyon fontos, az elégedettséget, és azt kell mondani, hogy van egy nagyon jó összértékelés a rendezvénynek. Gyakorlatilag a résztvevők, tavaly résztvevők 98,5%-a 5-ösre értékelte a rendezvénynek az összképét. Kiemelten a jó szervezést, és ezért szeretném a csapatot megdicsérni, a főszervezőket, a prosperitátis kollégákat, és mi azokat is, akik külsősként beszervez, mert valóban egy jó rendezvényt sikerült összehozni. Emellett a networking lehetőség, amit kiemelnek, tehát amiről mondta, hogy ismerjük meg egymást, hogy a gazdaságfejlesztési program 2016 előtt a vajdasági magyar vállalkozók nem igazán ismerték egymást, vagy csak parciálisan. Elkezdődött ez a történet, és elkezdték egyes megismerni, elkezdtek üzletelni is. Nem több 100 kilométerről vásároltak egy félkész terméket, nyersanyagot, vagy rendeltek meg egy szolgáltatást, hanem megnéztük, hogy szomszédban mi van. Ez nagyon jó adta magát, és létrejött a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesület. Először ifi szekció, aztán felnőtt. És itt a Tamás volt az egyik indítvány, az, hogy kell egy konferencia, mert én azt mondtam, hogy lehet, de nem akármilyen. Úgyhogy van itt ez a networking lehetőség, amit kiemelnek, ez valóban jól mondod, a mentorprogramban, a vállalkozók egyesületében is adott, de kifejezetten ez a, nem is tudom, a Vajdasági Magyar Vállalkozók ünnepnapjai, ez a két napos rendezvény, eljönnek, és ott valóban rászállják a napot, beszélgetnek, jönnek az ötletek, közös problémák, közös kihívások, stb. Szeretnek ott lenni, és ami még nagyon fontos, hogy az előadókat és az előadások minőségét is nagyra értékelik. Tavaly nagyon tetszett nekik Szalai Ádám, Moldován András, Kende Hoffer, Krisztina, Varga Eszter, de ami nagyon fontos, hogy a legjobbak között van Kasszás Zoltán vajdasági származású előadó, és Erdőz Dániel ekte vajdasági előadó, de Zsáki Árpád is jól szerepelt. Fontosnak tartom, hogy használható tudást kínáljunk fel, mérjük, kérdezzük, nekem Tamás és jó néhány vállalkozó mindig ilyen referenciapont, hogy mit, milyen témákat és milyen előadókat hívjunk meg, és ugye a résztvevőknek a visszajelzései, de az sem mellékes, van ennek a rendezvénynek egy erős vajdasági karakterjegye. Az előadók kiválasztásában segítünk nekik felkészülni, azért azt láthatjuk, hogy a vajdasági magyar vállalkozók nagyon jó gyakorlati szakemberek, ügyesek, viszont azt, hogy ezt közérthetően és érdekesen tudják előadni, mert kell nekik segítség, és ezt biztosítunk nekik. Ezen kívül a résztvevők vonatkozásában is ott a vajdasági karakterjegy, és az is fontos számunkra, hogy a legkisebb vállalkozók, vagy a kisebb vállalkozók meg tudjanak mutatkozni. Ugye teraszon van kiállítási lehetőség, ahol nem az interneten, nem absztrakt módon, nem hírlevelek, nem telefonhívások formájában tudnak kapcsolatot teremteni a legnagyobb, mert hogy mindenki, aki számít itt van, legnagyobb vállalkozókkal, hanem ott láthatják, megfoghatja a terméket, elbeszélgethet, megismerheti a szolgáltatást, és vannak sikertörténetek, ahol az egész kicsikből ma már Szerbia jelentőségű nagy vállalkozások lettek, több tucat embert foglalkoztató vállalkozások, mert meg tudtak mutatkozni. Ezt is őrizzük, ez is a vajdasági karakterjegy.
1: Na most az érdekes ebben az egészben, hogy most már gondolom, hogy még aki esetleg eddig nem tudta, vagy megfeledkezett róla véletlenül, hogy ilyen előfordulhat, akkor most biztos felkapták a fejét, és mondom, ott kell lennem, na de jegyek korlátozott számban. Ez biztos vagyok benne, hogy hoz magával egy rakás izgalmas pillanatot. Főleg gondolom, amikor már elfogynak a jegyek, de meséljetek erről ti.
3: Így van, jegyek korlátozott számban, de továbbra is elérhetőek. 2-3 hete kezdtük el a jegyek értékesítését, kizárólag online formában, és már 50%-ot meghaladta a jegyértékesítés, tehát minden eddiginél nagyobb az érdeklődés. Holott még csak a 8 előadóból, a top előadóból 4-et harangoztunk be, ennek ellenére nagyon gyorsan fogynak a jegyek, de még mindig van elérhető jegyünk korlátozott számban. Erről további részleteket a Connect & Grow Prosperitáté, illetve a VMV Facebook oldalán lehet több információt ezzel kapcsolatban beszerezni. Annyit elmondanák, hogy előnyt élveznek a VMV tagok, illetve akik szerepelnek a VMV adatbázisában. Számukra csupán 6000 dinár a két napos jegy, akik nem szerepelnek az adatbázisban, számukra 10 000, illetve akik sehol sem szerepelnek, számukra is viszont csak 15 000 dinár a jegy. Én biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a VMV-hez, az adatbázisunkhoz. A vmv.org.rs oldalon néhány kattintással lehet regisztrálni, és egy lendületes, közösségépítő közösséghez tud tartozni a jelentkező vajdasági magyar vállalkozó. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy a következő napokban, ha lehet, még ma igényelje a jegyet, hogy utolsó héten már ne legyen problémája azzal kapcsolatban, ott legyen Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája.
1: Azt mondjátok már el az egész sztori, dobjatok már be, azért nagyon sokan jelentkeznek akkor, amikor már késő.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy Tamás azt szeretné mondani mindenkinek, és én is szeretném ezt mondani, és elnézést kérni mindenkitől az elmúlt 3 évben, aki úgy 3 nappal, 2 héttel, 3 héttel a rendezvény megtartása előtt felhívott, hogy hú, kijött egy előadó, és úgy, ő csak azt szeretné meghallgatni. Hát sajnos bocsánat, De erre nincs lehetőség. Ha elfogytok a jegyek, akkor rossz hírem van, nem tudjuk a Palicsi Vigadót átépíteni, hogy 400 főt fogadjon be. Uh-huh. Úgyhogy ilyen értelemben mindenki lépjen időbe, hónapokig reklámozzuk, eljárunk a médiába, lépjük a szánkat, mondjuk, hogy jelentkezzenek, és akkor a végén, amikor nemet kell mondani, akkor mindenkinek nemet mondunk, bármennyire kedves a számunkra, bármilyen régóta ismerjük, bármilyen jó barátunk. Sajnos ez így van, úgyhogy bocs mindenkitől, akinek nemet kellett mondani, de itt az alkalom. Jelentkezzenek időbe.
1: Igen, most igen. Még lehet, most még lehet. Ugye nagyon fontos momentum az egésznek az előadók. Mindig egy érdekes dolog az előadók kiválasztása. Ti nektek mi a logikátok, mi alapján szoktatok előadókat válogatni?
3: Mindig az aktuális témákat keresünk, amely legjobban foglalkoztatja a vajdasági magyar vállalkozókat is, egyáltalán a vállalkozói szférát úgy összességében, ahogy Bálint is említette, folyamatosan visszaméréseket végzünk, tehát információkat kapunk, vállalkozók között vagyunk, tehát kémben vagyunk azzal, hogy kiket hozzunk, illetve milyen témában, illetve arra törekszünk, felhívjuk az előadók figyelmét, hogy kézzelfogható, praktikus dolgokat adjanak át, amelyeket, ahogy mondtad is, hogy már gyakorlatilag másnap hétfőn lehessen alkalmazni a saját vállalkozásaiban, ne legyenek nagy közmondások, szólalmak, korán kell az anyagot le, stb., hanem tényleg, amit saját maga már kipróbált, ami működik, azt adja elő használható formában, és ez működik is, tényleg a vállalkozók nagyon elégedettek az előadások után. Nem könnyű összeszedni a top ágyúkat még Magyarországról sem. A negyedik Connect & Grow konferencia lesz, tehát ezzel együtt meg kb. 40 top előadót elhoztunk a vajdasági magyar vállalkozói réteg számára. Egy néhány előadót kiemelnék a 8-ból, azt a nyét, akit már a Facebookon beharangoztunk. Kiemelnénk mindenféleképpen dr. Újszászi Bogár Lászlót, aki a meggyőzés technika legnagyobb gurúja, aki már könyveket adott ki erről, akinek a felfogását a témával kapcsolatban a Dubai Egyetemen oktatják, tehát naponta több tízezer döntést hozunk. Ő azt fogja boncolgatni, hogy a döntéseink mögött milyen logikai összefüggések állnak, hogyan tudunk egy tárgyalás során meggyőzni embereket. De itt lesz visszatérve Szalai Ádám, aki a magas teljesítményű vállalkozások titkáról beszél, illetve 21. század vállalkozói csoda fegyveréről, a 4Q-ról, de visszatért két év után Steigelwald Krisztián, aki a generációk közötti együttműködésről beszél, ugyanis most van az a pillanat, hogy 4 különböző generáció dolgozik egyszerre, egy időben, egy térben. Nem vagyunk rosszabbak, kevésbé jók, mint mások, de mások vagyunk. Hogy kell kommunikálni, hogy kell együttműködni, hogy kell együtt élni különböző generációkkal, ugye 2 generáció az IT forradalom előtt, 2 pedig az IT forradalom után nőtt fel. Hatalmas különbségekkel, de mégis, ha megtaláljuk az összhangot, akkor szép eredményeket tudunk elérni. És a 4. előadó, aki szintén nem egy kis név, Geszti Péter, aki a pozitív gondolkodásról, a motiváció erejéről fog beszélni, ugyanis a vállalkozók is néha toppon vannak, néha kicsit kevésbé toppon, aki azt mondja, hogy mindig toppon van, az vagy nem mond igazat, vagy árulja el, hogy milyen szerem van rajta. Tehát szükség van a pozitív gondolkodásra, illetve a motivációra, mert ez is egy elengedhetetlen tényezője annak, hogy sikerre vigyük vállalkozásainkat.
2: Rámegyünk a mainstreamre, azért ez így érezhető, és fontos az, hogy legyenek keynote speakerek, meg olyan arcok, akik vonzák az embereket, és amire azt mondják a vállalkozók, hogy wow. De ezeket csak úgy válogatjuk, hogy akkor nagy név, és akkor jöjjön, hanem illeszkedjen bele egy vezérfonalba. Minden évnek van egy vezérfonala. Ebbe illeszkedjen bele egyrészről, és hogy legyen rá igény, ez a másik nagyon fontos. Ami meg még fontos számomra, és ebből nem fog soha engedni, hogy legyen a vajdasági előadó, amiről már beszéltem, de amit én nem mondtam, hogy a mérések azt igazolják, hogy nagyra értékelik a vállalkozók, ha résztvevők, a hallgatóság, hogy valóban vannak vajdaságok, akik ugyanabban a csónakban neveznek, ugyanazokkal a problémákkal, és ezt kiemelték a visszajelzéseknél, és még talán az nagyon fontos, hogy az idejáró előadók bejárják a Kárpát-medencét, Európát, a világot. Budapesten tartanak rengeteg előadást, nagy vállalkozásoknak azt mondják, hogy ez a rendezvény megállna a helyét bárhol, a világon, Budapesten is meg lehetne tartani, és mindezt a támogatásoknak köszönhetően gyakorlatilag egy piaci árakat töredékért. Ezt azért emeljük így, hogy mindenki jelentkezzen.
3: Így van, ki kell emelni egy hasonló kaliberű, színvonalú rendezvény a régió fővárosaiban legalább 500 euróba kerülne. Itt mi ezt 50 euróért adjuk a vajdasági magyar vállalkozók számára, és amit még hozzátesznek a főleg budapesti előadóink, hogy a színvonal, tehát hogy a helyszín, illetve a catering, tehát a technika, minden, de ez mert amit külön kiemelnek, a szünetekben lévő nyüzsgés, a szünetekben történő, az emberek közötti pozitív hangulat, összetartás erej, ami érződik, ami mondjuk nem megyek nagyváros, de a egyéb fővárosokban kevésbé érezhető az itt tapasztalható összetartás a vállalkozók
1: között. Nézd, mondjuk az az érdekes, hogy ezt, amit most mondasz, ezt nekem is személyesen nagyon sokan mondták, és nekem az az érdekes, hogy de te biztos már mindenfelé volt a világban, ez valóban ennyire különleges lenne itt, hogy ezt ennyire sokan mondják?
3: Ez való igaz, a szünetekben az egyéb konferenciákon sokszor mindenki a mobilügyeit rendezi, félrevonul, telefonálgat, böngészik, megeszi azt a kis szendvicset, vagy megiszik egy kávét. Itt viszont az emberek beszélgetnek, tehát az egyik, ki kell, hogy mondjuk, hogy egyik fontos része az eseménynek a közösségépítő jellege, hogy mikor a szünetekben, illetve az esti közösségépítő rendezvényen, és alig várják az emberek, hogy egymással tudjanak beszélgetni, véleményt cserélni, tanácsokat adni, megismerkedni, gondolom előre megnézik, hogy ki lesz itt, ki nem lesz itt, tehát kinek tud valamit eladni, venni tőle, tehát megvan nagyon a piaci érték az egész.
1: Aztán az is egy olyan érdekes dolog, hogy folyamatosan, amikor ugye arról volt szó, hogy a social médiát kellett nagyon nyomni, hogy ez működik és létezik, és akkor hallottunk erről, akkor beszéltek a TikTokról, amit sokan nem tudtak, stb. És folyamatosan minden évben van valami, amit ugye meg kell mutatni. Most az AI az mennyire kell behoznotok idén?
2: Hát top, hát ez a vezérfonal gyakorlatilag, és nem az AI-ra helyezzük a hangsúlyt, ezt szeretném mondani, hanem az AI... mesterséges intelligencia és a természetes intelligenciának az együttműködése, a kölcsönhatása. Tehát az nagyon fontos lenne, hogy a vállalkozók a vállalkozásaikban ezt az új lehetőséget, nevezzük kihívásnak is próbálja lehetőséget, azt úgy alkalmazzák, hogy maguk az emberek, azok sokkal produktívabbak, azok sokkal kreatívabb munkát tudjanak végezni, magasabb hozzáadott értékű munkát tudjanak elvégezni, és így vigyék elő a vállalkozás. Ne az legyen, hogy gyakorlatilag azt, amit elvégzett X ember, az AI kiváltja, mert akkor az igazából költség, hatékonyság, de egy helyben topogás. Viszont azok, akik ismerik a vállalkozásnak a belső ökoszisztémáját, mindent tudnak a vállalkozásról, és a rutin feladatoktól mentesülnek, mert azért monotonitást tűri a mesterséges intelligencia. Az okoska barátunk, abszolút. Így szoktuk hívni. Kreatívabb, felszabadultabbak lesznek, és ezt a felszabadult energiát, ezt a tudást beforgatva a vállalkozásba sokkal versenyképesebbek lesznek. Úgyhogy ez a kölcsönhatás lesz majd a vezérfonal az idei rendezvénynek.
3: Így van, rendkívül fontos, hogy a vagyisági vállalkozók ezt megértsék, és meg is értik, mert negyedik alkalommal rekordszámú konferenciánk lesz. Tehát el lehet mondani, hogy a vagyisági magyar vállalkozók rendkívül talpra esettek, motiváltak, akarják csinálni. Egyébként nem érték volna túl az elmúlt néhány évtizedet, amin keresztül mentek.
1: Volt minden.
3: De viszont eljutottunk egy olyan fázisba, ahol már valószínűleg a talpra esettség nem elég. Itt annyira felgyorsult a világ, az IT, a közösségi média, a mesterséges intelligencia, hogyha erre folyamatosan nem tájékozódnak, és nem kezdik el alkalmazni, akkor sajnos le fognak maradni.
1: És ez egy érdekes dolog, mert itt nem csak ez, hanem még említetted ezt a generációkat is, hogy azért jócskán vannak különbségek, és én ezt úgy tudom mondani, hogy az offline és az online világ kettő valahogy itt találkozik az egész. Ha ezt így mind tudjuk most, hogy ez mind van, ezt mind meg kell oldani, mégis mit gondoltok, hogy amúgy mi jelen pillanatban a legnagyobb kihívás, ha lehet ilyet kérdezni a vajdasági vállalkozóknak most?
3: Napi szinten néznek kihívásokat. Ezt nagyon nehéz megválaszolni, tehát mindig megvannak, ugye egy nagyon turbulens geopolitikai időszakban élünk, ugye új vámpolitikák, háborúk mindenfelé, magas energiárak, de ezek a dolgok, amire gyakorlatilag a vállalkozók nem tudnak kihatással lenni. De a másik a szürke állomány, ami ilyen is, hogy Bálint is említett, hogy alkalmazni kell ezeket az új eljárásokat, és akkor időt tudnak megspórolni, mert a vállalkozónak nincs ideje, nincs le. Abból egyik legkevesebb. Tehát idő tud megspórolni ezek az operatív, monoton feladatokkal, amelyet rábíz a mesterséges intelligenciára, ő pedig használni fogja a tudását azokon a területeken, ahol nem tud a mesterséges intelligencia labdába rúgni.
2: Én azt emelném ki, hogy az elmúlt 10 év gazdaságfejlesztésének köszönhetően a vajdasági magyar vállalkozók sokkal ellenállóbbak lettek. Ez azt jelenti, hogy Covid ide, Covid oda, energiaválság ide-oda, humán erőforrás kihívások, vagyok oda-vissza. A vajdasági magyar vállalkozásunk a lemorzsolódása az sokkal elhanyagolhatóbb, sokkal kisebb mértékű, mint úgy egyáltalán a többi vállalkozás, mert egységnyi idő alatt sokkal nagyobbat tudtak fejlődni, és maguknak és a vállalkozásban alkalmazott dolgozóknak perspektívát kínálni itt Vajdaságban. És itt közel 10 000 egyéni pályázóról van szó, 2500 vállalkozásról, 700 újról és 6000 mezőgazdasági termelőről. Egységnyi idő alatt több lépcsőfokot tudtuk ugrani, és ez megerősítette őket abban, hogy versenyképesek maradjanak és fönnmaradjanak a piacon, és ezek a soft intézkedések, mint a mentorprogram, a hálózatosodás és a konferencia, a tudástranszfer, ez pedig tovább erősíti őket, mert a vasba meg betonba való beruházás mellett tudásba való beruházás még az, ami segít őket. Állítom, hogy évtizedekkel megnöveltük ezen a területen a vajdasági magyar szónak a jelenlétét azzal, hogy fejlesztettük a gazdaságot, a vállalkozókat, termelőket, akik családjaiknak és a munkavállalóknak perspektívát kínálnak.
3: Ez teljes egészében így van, tehát a vállalkozók, akik belevágtak ezekbe a fejlesztésekbe, az alapítvány eszközeit felhasználva, néhány év alatt akkorát léptek, amelyet más esetben néhány évtized alatt, ha megléptek volna. És el is fontos, ha megléptek volna. Uh-huh. Így viszont látták a lehetőséget is, és mertek belevágni, mert volt egy partner a Prosperitáti Alapítvány formájában. Amit még fontosnak tartok kiemelni a konferenciával kapcsolatban, tehát egy dolog, hogy mi szervezők pozitívan beszélünk róla, magasztaljuk, de egy a résztvevők visszajelzése, a másik pedig a gazdasági ereje. Ugye vannak támogatóink, akiknek nagyon hálásak vagyunk, mert nekik köszönhetően tudjuk gyakorlatilag reklámáron a jegyeket értékesíteni. De már külföldről jelentkezik ingatlan fejlesztő iroda, aki aranyfokozatú támogató akar lenni, mert látja a lehetőséget a konferenciában, és a még fontosabb, látja a piaci lehetőséget a vajdasági magyar vállalkozókban. Nagyon sok felajánlás érkezett, nyereményeket tudunk majd osztani. Egyelőre a topot, aki vezeti, egy 5000 euró értékű felajánlás, amit majd be fogunk harangozni, egyelőre hallgatunk. Tehát ekkora felajánlások érkeznek.
2: Lépés.
4: Korlátozott számban.
3: A cégek érzik a gazdasági lehetőséget.
4: Abszolút. Nézzétek, a lényeg az, hogy szeptember 20-én és 5-én ismét Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. Tóth Tamás és Juhász Bálint volt itt velünk. Köszi szépen.
3: Köszi a lehetőséget.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Itt a Pannorádió.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
1: Nos, nézzük, mi újság az utakon, mert van helyzet. Azt mondják, hogy ezt mindig úgy mondom, hogy medicinska, mert így mondjuk mindig, de különben ez az egészségügyi középiskola. Igen, ott vannak a rendőrök, szeretik azt a helyet. Tegnap jöttem arra különben, és az emberek már annyira megszoktak, hogy ott vannak a rendőrök, hogy a 30-asnál lelassítanak tényleg 30-ra. Én motorra mentem, az majdnem lefulladtam, az annyira lassú. De komolyan mondom nektek. Na minden utána a Prózívkán a harcosok sorakozó a lakótelepnél ugye van a Ford Salon, és ott van egy baleset most, ez nagyon friss, ez pár perces, úgyhogy vigyázzatok arra. Azt mondják, Zente bejáratánál egy Fiat 500-as van, és mérnek belőle. Azt mondják valamint, hogy a lóversenypályánál is szintén kín vannak a rendőrök. Utána a határ, hát van egy kis szitu. Magyarország irányába az előbb még laza volt, hát most már Horgosé-Röszke egy 43 perces, Horgos-2-Röszke 2 pedig 70 perces. Most nézzük, hogy befelé az országban mi a helyzet. Röszke 1, Horgosé befelé 75 perc, Röszke 2, Horgos 2 90, Ásatthalom, Királyhalom 47 perc.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés. Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre, Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett a Híradó témáiból. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestés miatt. Július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkentik az üzemanyagokra kivetett jövedékiadót Szerbiában, és a Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt két évének eredményeiről számolt be a polgármester. Jönnek a részletek. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestés miatt. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Ezúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb helyzetet a szerémségi és a macsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval súlyosabb bírságok várnak, mondta Glamočić. Az afrikai sertéspestis vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 ezer sertést kellett leölni. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyag árakat a fogyasztók számára. A VMS vezette Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt két évének eredményeit összegezte Fejsztelmer Róbert polgármester. Elmondta, hogy az önkormányzat évente mintegy 1,5 milliárd dináros költségvetésből gazdálkodik. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések megvalósításához a VMS állami és tartományi szerepvállalására, valamint az önkormányzat munkájára egyaránt szükség volt. Korom Sarolta tudósítása.
2: Az oktatás területén megújult a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ, az alapfokú zeneiskola, a Horgosi és a Martonosi óvoda, Kispiacon megtörtént az óvoda és az iskola legalizációja, Martonoson továbbá elkészült az általános iskola teljes terv dokumentációja, még több település oktatási intézményei fejlesztésekben és eszköztámogatásban részesültek. A kulturális beruházások közül kiemelte a Velebiti Művelődési Ház 44 millió dináros felújítását, valamint a Magyar Kanizsai Mozik 2,7 millió dináros újraindítását. Fejsztelmer Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
3: A mezőgazdaság területén több mint 20 különböző útszakaszt újítottunk föl a község területén, 25 millió dinár értékben, a támelők támogatására pedig ebben a két éves időszakban több mint 16 millió dinárt költöttünk. A szociális területen természetesen működteti tovább az önkormányzat a népkonyhát, itt 110 rászorulóval dolgozunk, és 7 telepi munkás segítségével, amit szintén az önkormányzat fizet, ott 105 felhasználóhoz jutnak el ezek a telepi munkások az otthoni ápolás tekintetében. Pályázatok, különböző pályázatok segítségével a Horgosi Bálkanapközit is felújítottuk és berendeztük, és a polgárok számára az elmúlt két évben több mint 30 millió dinárt biztosítottunk energiahatékonysági pályázatokon keresztül.
2: A helyi közösségekben is több fejlesztés valósult meg, felújították az Oromhegyesi ravatalozót, a Kispiaci helyi közösség épületét, Magyar Kanizsán köztéri padokat újítottak fel, és elkészült az X sportpálya, míg Oromon hamarosan megújul a művelődési ház. Fejsztelmer Róbert hozzátette, hogy az elmúlt két évben 11 nyertes IBA projekt valósult meg 530 millió dinár értékben.
3: A teljesség igénye nélkül csak megemlítenék néhány projektet, ilyen volt IPA projektum volt az Iparos Egyesület épület felújítása és berendezése, az Olomi tűzoltó épület felújítása és új tűzoltókamion beszerzése, Kispiac idegen forgalmi fejlesztési projektek a Vásártéren és a Műtónál, a Horgosi Asztali Teniszklub pályázata, az Atlétika Klub pályázata, ahol az atlétika pályát újítottuk föl, pontosabban építettünk ki egy teljesen újat, Ami folyamatban van, az a Horgosi Tűzoltó Központnak a teljes felújítása és tűzoltóautók beszerzése, és ami lezáródott, az pedig a Horgosi Képző és Oktatási Központ teljes felújítása, ahol a felzárkóztatási programok zajlanak, és a Horgosi Vízművek eszközbeszerzése, ahol a legnagyobb beruházás az egy hiba elhárító kamion volt.
2: Fejsztámmel Róbert a sajtótájékoztatón kiemelte, az önkormányzat támogatásával a helyi rendőrség új gépjárművet és rendőrségi csónakot kapott. Emellett a LEAD program közvitája a végéhez közeledik, így hamarosan megkezdődhet a Licska utca teljes felújításának közbeszerzési eljárása.
1: A nagybecskereki Szatmári Karolina Leány kollégiumban és a Múzsiai Emmaus fiú kollégiumban őszre többen lesznek, mint az elmúlt tanév végén voltak, de mindkét kollégiumban van még hely, akár csak a nagybecskereki középiskolák magyar osztályaiban. Kecskés István és Dóró Alán riportja.
0: A tanév végén az Emmaus kollégium 9 és a Szatmári Karolina kollégium 5 kollégistája érettségizett. Helyükre többen jelentkeztek, mint ahányan befejezték a középiskolai tanulmányaikat. Kard Jenő, a Szatmári Karolina kollégium igazgatója.
4: Örömmel mondhatom, hogy 13 új diáklánnyal indulunk neki a következő iskola évnek. Remélem, hogy nagyon jó középiskolát választottak maguknak, de abban biztos vagyok, hogy a legjobb kollégiumot választották. A létszámunk pillanatnyilag úgy áll, hogy van még férőhely a kollégiumban, tehát bárki, aki meggondolná magát a nyár folyamán, vagy akár az iskola év elkezdése után is, nyugodtan csatlakozhat hozzánk.
0: Az Emmaus kollégiumban július elején 10 új kollégista iratkozott be Törökbecséről, Tordáról, Beodráról és Torontálvásárhelyről. Gabona Ferenc, az Emmaus kollégium igazgatója.
5: Az idén 34-en iratkoztak be, tehát nem csak elsősök, hanem mind a felső évesekkel együtt. Van még hely, úgyhogy nyugodtan lehet jelentkezni. A nyár folyamán elmondhatom azt is, hogy most felújítások és renoválások történnek itten, épp most vagyunk ezekben a munkálatokban, tehát hogy szeptember 1-ére úgy várjuk a fiúkat és a szülőket, hogy a kollégium ugye fel legyen készítve, felfrissítve, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Jó részt a magyarországi támogatásból megépített, illetve felújított és működtetett kollégiumoknak köszönve vannak még magyar középiskolai tagozatok Nagybecskereken. A kollégiumok elsősorban a bánáti fiataloknak kínálnak kiváló továbbtanulási lehetőséget. A Szatmári Karolina kollégium az idén a 30. az Emmaus kollégium pedig a fennállásának a 25. évfordulóját ünnepli.
1: 30 fok felett irány a strand vallják sokan a szerb fővárosban is, a forró nyári napokon ismét ezrek keresik fel a belgrádi tengerként is emlegetett Ada Ciganliát, Pető Attila tudósítása.
6: Belgrádban június közepén kezdődött a nyári strand szezon. Csúcsidőszakban az Ada Ciganlián a látogatók száma a napi 100 000-et is meghaladja. A strandon kitűzött kék zászló jelzi azt, hogy a víz kiváló minőségű, a biztonsági feltételek megfelelőek, a strand pedig minden szükséges előírásnak eleget tesz. A kék zászló minősítést nemzetközi zsűri ítéli oda azoknak a strandoknak, amelyek teljesítik a szigorú környezetvédelmi, vízminőségi, biztonsági és szolgáltatási követelményeket. A minősítésért minden évben pályázni kell, a feltételek folyamatos teljesítését rendszeresen ellenőrzik. Branko és George Belgrádból.
7: Tiszta, fénak.
6: Tiszta, kellemes hely, rendesek az emberek, a kiszolgálás is jó. Mondhatni, minden nap jövök, amikor szép az idő. Őszintén szóval nagyon szép hely a pihenésre, sétára, sportolásra és természetesen fürdőzésre is. Az Ada Ciganlia mintegy 6 kilométer hosszú, rendezett partszakaszával Szerbia legnagyobb szabadtéri fürdőhelyének számít. Branka Belgrádból. Évek óta járok ide, minden évben, de nem minden nap. Amint lehetőségem nyílik rá, itt vagyok. Ez az egyetlen ilyen jellegű hely. Van víz, árnyék, minden megtalálható. Nagyon jó a víz idén, azt hittem, hogy nagyon felmelegedett, de nem. A helyszínen több mint 50 szabadtéri sportpálya, számos adrenalin sport, fitness program, gyermekeknek szóló elfoglaltság, valamint kávézók, éttermek és büfék várják a kikapcsolódni vágyókat. Ami az árakat illeti, egy csésze kávé 210 és 400 dinár, egy sör 330 és 760 dinár, a szendvicsek pedig 380 és 1200 dinár között mozognak. Stanisa Kostadinovics, Belgrádból.
7: Az árak kedvezőek, nagyjából ugyanazok, mint a városban. A turisták, a vendégek nagyon elégedettek. Egy 200 grammos pieszkavica 450 dinár, a 250 grammos 500 dinár, a gurmán pieszkavica pedig 550 dinár. Hasonló áron kapható, mint a városban. A legjobban a pieszkavica fogy, ez a mi hagyományos nemzeti ételünk. Az illetékesek arra kérik a fürdőzőket, hogy tartsák be a biztonsági szabályokat, és csak a kijelölt helyeken fürödjenek. A fürdőzők biztonságát több mint 50 vízimentő felügyeli, akik délelőtt 10:30-tól este 6:30-ig vannak szolgálatban.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Időjárás.
9: Aki kint van, az érezhető jó meleg van a mai napon is. Gyönyörű szép napos időnk van egész nap, a holnapi nap hasonlóképpen fog kinézni, szintén elérjük ezt a 35 fokos csúcshőmérsékletet, és majd csak valamikor hétfőn jön az enyhe lehűlés.
8: 91,5 MHz Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
14: Bomax.
10: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: 91.5. A jó választás.
2: Nos, 12 óra 35 perc van. Nem tudom, hogy vágjátok-e, de 15-e és 19-e között, azaz most zajlik a Fehér Tón Fesztivál. Na most nekem ez azért nagyon kedves, mert ugye Kunfehér Tóra jártunk éveken keresztül, amikor ez még nem Fehér Tón volt, hanem Sör és Grill Fesztivál. És ugye aztán átvette egy csapat, és ugye rebranding lett, és akkor lett Fehér Tón, nagyon jó nyomják. És ez nagyon közel van hozzánk, Kiskunhalas előtt kell lefordulni balra, gyönyörű helyen van. És már akkor adott a különlegessége, hogy van nagy színpad, meg ilyen színpad, olyan színpad, de van egy vízi színpad, ahol a közönség a vízben állva partizhat, ami brutális élmény különben, én is végigtoltam ott egy-két partit, úgyhogy ez nagyon jó, és nagyon közel van, és nagyon jók az árak, meg minden tényleg csak szuperlatívokban tudok erről beszélni, és hát nézzük meg, hogy mi lesz a program különben. Van egy nagy színpad, ahol például a mai napon, ugye pénteken, például fő attrakció 20:30-kor a Halott Pénz, 22:15-kor pedig például Majka, 24 órakor Pogány induló live. Utána, szombati napon például 20:30-kor fellép a Parnograst, 22:30-kor BSV, és 24-kor pedig Betonhofi. Sőt, utána 1:30-tól Metzger Viktória lesz. Úgyhogy zajlik itt az élet rendesen, és valóban van egy nagyon jó kis térkép is, ahol pontosan látszik, hogy melyik színpad hol van, és ott van a vízi színpadtól kezdve minden, amit akartok. Strand feeling az egész, tehát, hogy ott az a tó, ami gyönyörű, nagyon szép a strandrész. Tényleg érdemes elnézni, kilátogatni és bulizni egy nagyot.

0: Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061 152 37 46-os telefonszámon. 061 152 37 46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a hét napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Nos, nézzük, mi újság az utakon. Hát olyan szinten elkaptak egy úgynevezett presszretácsot, hogy azt mondják, hogy Nagyfénynél van egy kék BMW, az SU151 UO rendszámtáblával. Apám, hogy figyelik őket, ez őrület. És írják, hogy különben a Spartak stadionnál pedig most mentek el a rendőrök. Úgyhogy van egy ilyen. Valamint a Bajai úton a Sineknél ott is vannak rendőrök. Na nézzük, mi újság a határon, hogyha Szerbiából Magyarországra akarunk menni, ma olyan érdekesen alakult egész nap folyamán. Horgos 1 röszke 1 44 perc, Horgos 2 röszke 2 70 perc, felé van mindenki figyelmet, hogy Horgos 2 röszke 2 a legrosszabb egész nap. Tehát én mondjuk oda nem mennék, az biztos. És Magyarországról Szerbiába befelé, pedig röszke 1, Horgos 1 60 perc, röszke 2, Horgos 2 90, Ázsatalom, Királyhalom 23.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották, előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 kilométeres sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly óta üzemel. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestis miatt. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Egyúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb helyzetet a szerémségi és a macsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval súlyosabb bírságok várnak, mondta Glamočić. Az afrikai sertéspestis vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 000 sertést kellett leölni. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai, akik szerint a június 27-én hatályba lépett módosított szabályozás nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. Az új előírások szerint azok a járművek, amelyek pedálozás nélkül is képesek haladni, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, így regisztráció, műszaki vizsga, biztosítás és megfelelő vezetői engedély szükséges hozzájuk. A tiltakozók hangsúlyozták, hogy nem a szabályok ellen vannak, hanem azt szeretnék, ha az illetékesek egyértelmű útmutatást adnának a regisztráció menetéről. Elmondásuk szerint járműveiket elektromos kerékpárként vásárolták, azonban hiányoznak azok a dokumentumok, amelyekre most a regisztrációhoz szükség lenne. A résztvevők átmeneti időszakot és világos tájékoztatást követelnek a korábban megvásárolt járművek regisztrációjáról. Ha nem kapnak választ, további tiltakozásokat helyeztek kilátásba. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos programkínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A piknik hangulatáról 17 órától NDD DJ gondoskodik. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé. Az est lezárásaként 21 órától a Vendég a francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a napos forró idő. A hétvégén szintén melegre számíthatunk, azonban már csapadék is előfordulhat a térségben.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Hölgyeim és uraim, eljött a pillanat, itt van velünk nem más, mint Herbut Róbert, a taxis legenda, azaz Dobárdán Robi.
2: Jó napot, jó napot.
1: Szevasz.
2: Jó napot kívánok.
1: Mindent megtudhatunk most a taxiról, például, hogy hogy lehet valaki taxis, és elkezdjük az alapokkal, ki lehet egyáltalán taxis?
2: Hát látod, hát amúgy bárki.
1: Lett is bekukucskál. Bárki, hát azért nem lett bárki, hát valami kell. Meg kell felelni valaminek.
2: Ja, amúgy rajongók kérdéseit várjuk, ugye, üzenetbe.
1: Ugye, igen.
2: Viccelek.
1: Jó.
2: Hát akinek van kamionra engedélye, vagy középiskolája, vezetési középiskolája, ugye forgalmi.
1: Hát jobban, de csak lehet anélkül, nem?
2: Nem, szóval vagy.
1: Hát de most én nem lehetek taxis,
2: azt mondom.
1: Hát
2: de akkor le kell vizsgáznod C-re, ugye?
1: Igen.
2: Meg amit az Ivanics mondott az előbb, azt a CPC kód 95-öt meg kell csinálnod.
1: Aha.
2: De annak semmi köze a taxihoz, ugye? De hát jó, amint hallottátok az előbb is, ilyen veszélyes anyagok szállítása, nemzetközi kamionengedély. Ilyet kell megcsinálnod, kérem szépen, cirka 200-valahány ezer dinár, nem tart sokáig, se egy 3 hónap alatt megcsinálod.
1: Szóval. Komolyan?
2: Szóval komédia. És ez, ugye?
1: És esküld ilyenekről tanultak ebben, hogy veszélyes hulladékok hát, szállítása, meg ilyenek.
2: De is nem is csak keveset, hanem én mentem, azt hiszem, csak az elméleti része 31 nap,
1: igen.
2: És reggel 6-tól délután 2-ig. És nem bírsz elkésni, vagy ilyen, hogy nem mész el, mert utána mehetsz Beográdba pótolni az órát. Minden kamerák, minden. Szóval nagyon komolyan van véve.
1: Igen.
2: Ezt az automata szávészba lehet csinálni.
1: Jézusom, nagyon durva. Hát az mondjuk tényleg elég rosszul hangzik.
2: Ezért is nincs új taxis Szabadkán nagyjából, mert nagyjából lehetetlen.
1: De amúgy az a sztori, ami pár éve így elkezdett keringeni, hogy leblokkolták a taxik számát. Ez igaz?
2: Ja, ez igaz. Nem is adnak ki most új helyeket. Szóval te most megcsinálod ezt, amit mondtam, ezt a kódot, meg a kamiont, akkor csak úgy bírnál, hogyha elmész a városházára egy emberrel, aki már menne nyugdíjba,
1: na ez
2: és
1: az.
2: Kézen fogva megveszed tőle a resényét, a helyét, és neki fizet, gondolom ez így feketén. De...
1: Azért, mert láttam múltkor egy ilyet a Facebookon, nagyon-nagyon-nagyon fura volt a kiírás, hogy eladom a taxi helyemet.
2: Ja. Hát ez, mint ha én most bezárnám a firmát, mondom, abba akarom hagyni, és akkor eladom, mit tudom én, 4-5 ezer euró, de bír vele dolgozni ezen túl.
1: Wow.
2: Mert még nem lehet.
1: Szóval még meg no chance.
2: Nem.
1: És akkor most már bocsánat, elnézést, de akkor magánvélemény, mert ugye most megy a reklám, hogy lesz valami újfajta taxi Szabadkán, hát akkor ne haragudj.
2: Ez kamu az egész. Ez, kamu? Nem, ez valami nagyon nagy átverés is, mert kérdeztük, van ez a hát ilyen taxiknak az elnökének az ilyen közössége, és ottan meg lett kérdezve, és mondják, hogy nem változott semmi törvény, ez valami
1: tényski
2: pénzmosás lesz, vagy valami ilyesmilyen, be van harangozva, vagy nem tudom, 20 elektromos autó, hát ki számolt ki, hogy egy elektromos autó újban mennyibe kerül, és akkor 20 olyan már, hogy ne. És akkor B-vel bírsz hajtani, hogy nincs ilyen.
1: Szóval ez úgy nem stimmel,
2: ahogy. Ez, jó, hát ez kamu az egész, ez valami.
1: Majd kiderül, kiderül. Azt mondja, szóval megvan az összes engedély, de mondjuk ez elég durva. Több 100 000 dinár, hogy ezeket a papírokat megszerezze.
2: Csak a C-t, hogy megcsináld, az olyan 110 000 dinár volt.
1: Hát igen, akkor
2: meg ugye hajtasz is, meg minden.
1: Akkor CPT?
2: CPC, CPC.
1: CPC.
2: De csak kód 95, azt hiszem.
1: Szóval ez 200 000 plusz.
2: Hát 220, ja.
1: Szóval akkor ez súlyos több 100 000 dinár.
2: Meg a 110 000 a C-re, ugye?
1: A C-re.
2: Ja,
1: jó.
2: Az a mész az autósúlyba.
1: Na most, oké, akkor most tényleg
2: ugye,
1: az... Ugye, persze. Akkor utána mondod, hogy de most tényleg akkor az van, hogy meg kell vennem a helyemet?
2: Most per pill, igen. Egy, nem tudom, egy 3 éve voltak ilyen Beográdból, amúgy ilyen kis studentokat küldtek, és mindegyik bázison, taxiállomáson voltak, és így számolták, hogy hány autó jön. Összeszámolták nagyjából szó szerint az össz taxit Szabadkán. És azt hiszem 450 jó. Körül van. És 400 a megengedett. Szóval
1: jó,
2: 50 plusz van.
1: Szóval akkor azt mondod, hogy a helyet át lehet adni, nem hivatalosan, ezért szoktak fizetni.
2: Ja.
1: Jó,
2: szóval... Hát ez nyilvános, ezt mindenki tudja.
1: Ja, jó. Szóval akkor oda is kifizetsz pár százezret, oké, jó. Na most jön az autó. Most jön az autó. Autót érdemesebb használtan venni, mert az újra van támogatás, csak lehet nem jön ki a matek. Ha van támogatás, hogy néz ki ez?
2: Hát van támogatás, lehet Prosperitátin keresztül is, az egyik kollega vett úgy zsírú Skodát, A másik kollega az kapott valami szubvenciót, azt hiszem 3-4-5 ezer euró, de csak zsírújat bírsz venni. És szerintem most már nem bírsz normális autót venni, újat, ami nem 30 ezer euró. De most bírsz venni valami Dacia-t, vagy ilyen valami ilyesmit, de most érted, kapsz 5 ezer eurót, akkor is bele kell tenned még egy 15-20-at, biztos, hogy bele kell tenned. És na azért most... meg már azért veszel egy szép Passeratit például, vagy valami ilyesmit,
1: igen,
2: szóval.
1: Egy Passeratot, vagy valami?
2: Hát igen.
1: Igen, aztán most olyan, amilyen, nem?
2: Hát, hát igen. Ebben nem menjünk bele, jó? Ez de, tabu.
1: De
2: nagyon jó.
1: De nagyon jó. A lényeg viszont az egészben az, hogy a másik pedig az, hogy az, amikor egy taxis autót választ, akkor mi az a pár szempont, amit nézel, azon kívül, hogy nagy, mert mondtál egyszer egy olyat nekem, hogy ez az autóm nem rossz, csak nehéz például az elején. Na most én...
2: Ja, az az Audi volt. Az na, a mondjuk... kezdtem.
1: És?
2: Állítólag nagyon nehéz az elején, és az első felfüggesztést állandóan csináltam. Ja, állandóan. Szóval nem volt olyan hónap, hogy Szebi haverunkhoz ne menjek, hogy hey, Szebi, csináld már meg ezt, mert már megint csörök csattog az eleje.
1: Igen.
2: És akkor így például. De amúgy vannak ugye jogszabályok is, hogy milyen kell, hogy legyen.
1: Mit van tudom, ilyen?
2: Persze, megvan, hogy a tengely táv hány centi kell, hogy legyen, ja, hány literes legyen a gépek. Klíma, azt hiszem, az kötelező. De amúgy zárójában a kutya nem nézi ezt, szóval...
1: Igen. Szóval igazából
2: szóval, de nem, biztos, hogy... Itt legalább egy tengelytávot meg kell.
1: Jó, szóval ezért nem lehet egy négy ajtós vagy öt ajtós Fiat Punto.
2: Ja, igen, meg öt ajtó, ugye az, az alap.
1: Tehát ezért nem lehet egy kicsi autó.
2: Há, persze, persze.
1: A másik pedig az, hogy ugye van egy ilyen történet, ami mindig előjön, ezek a taxiárak. Na most nekem egyszer elmondtad, nekem ezek akkor nagyon meglepő volt. Nem ti határozzátok meg?
2: Nem, a város, a minimális árat határozza meg,
1: ja,
2: a város.
1: Lehet több.
2: Szóval most az, hogy is megy? 105 dinár a kilométer az egyes tarifán, és hú, mennyi a start? 210 a start, azt hiszem, igen. És kettes tarifán 250 a start, és 130 dinár, azt hiszem, a megtett kilométer. De te ezt bírod állítólag följebb tenni.
1: Aha.
2: De lejjebb nem bírod. Ez
1: na és akkor, ha már itt vagyunk, akkor van ez a taxióra történet, amit azt mondják, hogy és tudom, mikor lehet hallani, hogy csalnak a taxiórában, de hogy lehet csalni egy taxiórában?
2: Szerintem amúgy lehet, például most ez nem csalás, hanem elmész és átállítod, hogy drágább legyen. És a cén a zárjegyzéket megbeteszed, hogy mintha olcsóbb lenne.
1: Ja, ennyi. Gyorsabban számol? Hogy...
2: Ja, gyorsabban számol. De így, hogy te most, ja, mint a filmekben, hogy nyomkodsz egy gombot és ugrál gyorsabban az óra, szerintem olyan, olyan nem nagyon.
1: Érdekes az is különben, hogy melyik taxiszolgáltató dolgozik, 0-24 vagy nem. Ezt tudom, mondtad nekem egyszer, hogy attól függ is, hogy a taxi szolgáltatónál ugye adott cégben hányan vagytok, le tudjátok-e fedni vagy nem. De hogy tipikusan mi az, ami nagyon forgalmas? Mi a top időszak nálatok? Van ilyen?
2: Hát, szerintem most már nincs. Ha emlékszem, amikor kezdtem, az egy, nem tudom, 5-6 éve lehetett, akkor a péntek, szombat az valami brutálisan erős volt. Nálunk ott a piac, ugye a céget nem szabad kimondani, ugye a zsúti taxi... Ó, jaj, bakker! Ottan a tejpiacnál, az ottan állandóan tele volt, érted? De most már úgy nincs, van, a hétfő az gatya volt teljesen.
1: Igen?
2: Most már van, hogy hétfőn annyi munka van, hogy néha nem tudjuk ledolgozni.
1: Komolyan?
2: Szóval ez, mint a pecázás, én mindig azt mondom, sose tudni.
1: Szóval abszolút, abszolút.
2: Sose tudni ez.
1: Viszont egészen. Azért az tény, hogy azért kettő tarifa létezik. Ez ünnep este,
2: a
1: hogy van ez?
2: A tarifa, ja. Hát este 10-től reggel 6-ig, minden állami ünnep, meg vasárnap.
1: Na de ha este van ez a tarifa, ami jóval drága, akkor te miért nem dolgozol este?
2: Hát mert nincs kedvem, úgy össze.
1: Komolyan?
2: Hát most mikor dolgozzak? Hát egész héten dolgozok, egész nap, hát nem fogok még szombat estén.
1: És olyan se lehetne, hogy mondjuk péntek szombat estéken dolgoztok?
2: De nálunk úgy van ebben a társaságban, hogy akkor dolgozol úgymond, amikor akarsz. Szóval te most, te nálunk dolgoznál, azt mondod, dolgozol este, elmész is dolgozol este.
1: Ja, csak senki...
2: Nálad lesz a központi telefon, és ennyi. Te dolgozzál, ha akarsz.
1: De nem akar senki se dolgozni,
2: nem akar
1: este.
2: Senki, nem.
1: Mert hogy aztán közben van egy pár szolgáltató, aki pedig dolgozik,
2: van,
1: ugye?
2: Ja. Hát az péntek, szombat este, az biztos, hogy erős az.
1: Jó.
2: Itt az ilyen bulizó helyeken, meg az ilyen helyeken, ott biztos, hogy van.
1: Az is egy meglepő dolog, hogyha, mert én már tudom a választ, de nagyon meglepő az, hogy például ki nálatok a mondjuk így a kuncsaft, a tipikus kuncsaft.
2: Mamák a piacról.
1: De komolyan?
2: Az idős nénik a piacról.
1: Hát de az hogy?
2: Mondanám, hogy 70, á jó, nem 70%-a, de hát mindegyik onnan jön. Hát már ott az a legforgalmasabb, ott nálunk ki van más ilyen forgalmas hely.
1: De hogy azért, mert hogy kimennek, ők még maguk valahogy?
2: Vagy hát kimennek taxival, busszal, kimennek általában busszal. Úgy szokták, kimennek busszal, és akkor már tele van a szatyor, meg minden, kifáradnak, és akkor nem bírnak hazamenni.
1: Halál.
2: És akkor így, buszra amúgy nehéz fölvenni, fölvinni, ugye?
1: Igen. Aztán a ti életetekben fontos-e az, hogy van-e valamilyen fesztivál itt a környéken? Az érezhető olyankor, hogy nagyobb
2: bum? Hát igen, meg amikor most volt például ez a ballagások, amikor voltak, na akkor elég sok ilyen ballagót vittünk. Most lesz, mi lesz most? Duzsi Jánca, vagy mi van már?
1: Igen, lesz,
2: most
1: lesz, lesz.
2: Nem tudom.
1: Meg aztán városnap, meg ja, sok hát internetnap fesztivál.
2: Szerintem már nálunk annyira nem, mert mi úgymond messze vagyunk tőle. Nem vagyunk messze, de nem ott vagyunk. Például aki ott van a városházánál taxik, azoknak biztos sokkal több van. De most így pont nekünk, hát mit tudom én. Este lehet, hogy jó lenne, de hát ugye nem dolgozunk.
1: De hogy nem
2: este
1: dolgoztok. Akkor aztán a másik érdekesség mindig ez a dispatcher történet. Én ezt nem teljesen értem most, amikor mi hívunk bárkit, vagy mondjuk titeket, most az kiné van, vagy kivel beszél?
2: Egy, nálunk az úgy van, nálunk most már nem vagyunk sokan, azt hiszem csak hatan vagyunk. Van egy központi telefon, egy sima mobiltelefon. Érted is, amikor csörög, akkor az csörög is.
1: Ja, valaki fölvesz.
2: Ha nálunk úgy mennek, azt mennek, hogy 6:30-7:00 dolgozó 3-ig, akkor aki 6-ra ment, annál van a telefon, az a dispatcher általában. Uh-huh. És általában, hát ugye én vagyok a legfiatalabb, én szoktam 6-ra járni, na mindegy. Nem.
1: Jó, de?
2: És akkor nálam van a telefon.
1: És honnan tudjátok, hogy ki hol van?
2: Hát megjegyzem. Van az autó.
1: A taxik. De hát az van, hogy én felhívlak, és rögtön tudjátok, hogy melyik taxi van hozzám közel, azt hiszem, hogy 3 perc útban ott, az 3 perc
2: hát
1: ott
2: van. Hát azért már tudom, hogy hova mennek a kollégák. Szóval aki a dispatcher, az tudja, hogy
1: de
2: a többi...
1: De honnan tudod?
2: Hát van veza az autóba, érted? Ilyen toki-voki, mint ja, a filmekben. És akkor, mit tudom én, van hívás, én mondom, Zabázu, mit tudom én... Losinska 14, érted? És akkor én megjegyzem, hogy én azt neki kiadtam, hogy oda megy, és akkor utána ő oda a címről mondja, hogy nem tudom, idem oda, XY utca, és akkor én azt megjegyzem nagyjából.
1: Megjegyzem.
2: Meg kéne jegyezni.
1: Ja, okay.
2: De amúgy megjegyzed, mert mondom, hát egy szemenában 4-en dolgozunk délelőtt,
1: ja,
2: ketten délután, és akkor de rajtam kívül 3 autó
1: ja,
2: van.
1: Értem, de ha ez egy nagy város lenne, ahol lenne mondjuk hát, 50 autó, arra kéne hát külön diszpúcsát.
2: Nálunk ebbe a Zsuti taxiba? Mármint nem.
1: Igen?
2: Szóval... hát nem tudom, egy 7-8, vagy állj, de legyen 10 éve, ilyen 30 pluszan voltak, és akkor volt rendes dispatcher ház is, meg minden, és akkor ottan voltak komputerek, dispatcherek,
1: és akkor követi, a
2: és
1: rendszer,
2: akkor követi az egészet, aha, minden. De jó, most már ugye így kevesebben vagyunk.
1: Jó, ki megjegyzitek. Jó, van, így értem.
2: Így. Nem nagy valami egyáltalán.
1: Így logikus. Oké, szóval megérkezik a taxi. Aztán, hogyha amúgy különben ma, ez még mindig egy ilyen vonzó szakma? Vagy hát, pont ez a blokkád miatt
2: hát
1: nem?
2: Hát ez a blokkád miatt eléggé necces. Mi, hogyha lenne jelentkező, egy-két-három ember simán föl lehetne venni, ugye akkor kicsit több reklám erre, arra lehetne.
1: Na de hát várj, de nem most mondd, de lehet. Hát hogy lehetne fölvenni 2-3 embert?
2: Hát
1: most sehogy. Nincs hely.
2: Hát ez a lényeg, hogy ez a blokkád, vagy, már mi, vagy nem erre
1: szóval,
2: gondoltál?
1: De, hogy nektek kéne, csak
2: nekünk
1: nem lehet.
2: Nekünk kéne, de nem lehet. Nincs kit.
1: Ja, nem lehet.
2: Érted, nem lehet.
1: Na jó, de most te, én
2: próbáltam
1: akarok
2: az Ivanicsot rábeszélni, mert aki itt volt.
1: De most tudod, de most én holnap például taxis akarok lenni, nem akarok, de akkor hiába kell nektek. Én nekem hiába van meg mindenem, mikor nincs elég hely.
2: Haja, nincs ki. A ledolgozza a fuvarok, itt van ma is. Ketten dolgoztunk. Egyik elmény nyaralni, a másik elmény útra, erre, arra. Esik szét, úgymond, jó, nem esik szét a firma, de érted, nem bírjuk ledolgozni annyira. És akkor...
1: Hát ti meg döntsétek, hogy hívjátok-e őket, vagy nem, ugye? Hát
2: ez de nem, ilyen... ledolgozunk mindent, persze.
1: Na de van egy nagyon fontos kérdés, ez pedig az, hogy én, mikor... Ja igen, apropó, ezt nem írtam fel. Még kérdezitek meg, hogy hova megyek?
2: Hú, hát mert olyan címek vannak mostában, hogy tehát mi ott állunk ugye a zsinagógánál.
1: Jó, és?
2: Igen, és hogyha a zsinagóga szembe.
1: Hát ez nagyon rossz. És nagyon most... drága lesz ez neked, igen. És
2: kihívnak minket például Teslinára.
1: Jó.
2: Érted? És azt mondja, hogy Teslinán megyünk 2 utcát.
1: Aha.
2: Hát akkor nem tudom, én kiugrok az autóba. Érted? Átmentem az a félvároson, 20 perc volt, és 300 dinár. Aha. Miközben ott van az embertől 200 méterre egy ottani taxi.
1: És akkor mi nem vállalod? Nem vállalod el?
2: Hát elvállalom, de mit tudom én...
1: De te most őszintén, akkor nem vállalod?
2: De elvállaljuk, mert nem nagyon éri meg. De nem nagyon éri meg, de érted, akkor benne van a pakliba, hogy lesz ott is cím. és akkor aha. Mit tudom én, és akkor azt átveszed, mert ugye a diszpécser tudja, hogy odamész, és akkor átveszed.
1: Szóval akkor
2: de én nem szeretem azt ledolgozni az ilyesmit, oké, okay, de sose tudni alapon, blablabla, ahogy mondják az idősebb kollégák, de...
1: Amúgy különben ezek a címek, mikor nekem egyszer kiderült, én ezt most se hiszem el, de állítólag, pont úgy mentem be egy ilyen csomagküldő szolgáltatóba, hogy azt mondta, hogy én nézem éppen azt mondja, hogy te tudtad, hogy létezik Szerbiában három szabadka?
2: Ja, van.
1: Mondom, én nem, azt mondja, tudod, de ez miatt van-e olyan van különben, hogy valaki mond egy címet, és az mondjuk egy másik városban
2: volt, van? Volt, Újvidéken. Aha. És így mond egy címet, nem tudom, felből kérdem a kollégát, nem tudja, írom be a GPS-ben, nincs, és akkor mondom, gazdfogja, viszni Szubotice? Ha nem, ő Beográdban. Á, mondom, akkor ez nem lesz olcsó, és akkor érted, mondom, mi Szabadkiak vagyunk, volt már ilyen tényleg amúgy.
1: Aha, szóval elnézik. Elnézik a történetet.
2: Múltkor volt Mórahalom. Kérdő, hogy Mórahalomról Szegedre mennybe kerül. Hát mondom, de mi Szabadkán vagyunk. Hú, azt hittem, hogy szegediek vagyunk.
1: Jaj, értem. Mondom. De érdekes ez, ugye, mert ezt le kell csekkolni, de a másik érdekes, amit le kell csekkolni, ugye, hogy, és ez a mi feladatunk, hogy én amikor megyek valahova, főleg, hogy tudom, hogy hova megyek, mert nem mindig tudod, de ugye sokszor igen, akkor én tudom, hogy én merre mennék. Na, de a taxis nem arra indul el.
2: Ja.
1: És akkor, vagy pedig többször megyek taxival, és az egyik elvisz balra, a másik elvisz jobbra, ugyanoda érkezünk, az egyiknél 500-nál, a másiknál 800. Én most panaszt tehetek, hogy ember hova mész?
2: Hát a sofőrnek kérdezheted, meg én úgy szeretem a legjobban, ha mondják, hogy itt menj el be az utcába jobbra, itt menj el balra, és úgy mondja az utas vezet. Én csak hajtok. Én azt szeretem a legjobban, pont ez miatt. Mert van, hogy én tudom, hogy amarra lehet, hogy egy 100 dinárra drágább, de 5 perccel érted, előbb oda fogunk érni, mert tudom, hogy amott gúzsva van, vagy egyszerűen csak rossz az út.
1: A másik pedig az, amit én még őszintén megmondom neked, életemben nem láttam olyan szcenát, szép magyarul, hogy egy taxis meg lenne állítva az út szélén, és a rendőr nézi át. Ti...
2: Ó, ez ritka.
1: Mentesültök valahogy nem, a rendőrök nem, alól?
2: Nem, csak szerintem tudják, hogy érted, ezzel foglalkozik, és megvan mindened. Úgy értem, hogy minden papírológia, meg minden.
1: Csak azért, mert ti ugye hivatalos sofőrök vagytok. Nektek gondolom, hogyha valami baj csináltok, az mind hát, hatványozottan nagyon.
2: A tűzoltó aparát, hogyha aparát készülék, hogyha nincsen le... Vasdírozva, hogy mondják? Igen. Lehitelesítve 50 000 dinárra büntetés. Ja, és azt már kérték tőlem a papírt, hogy le van hitelesítve. Az csak,
1: és mondjuk nálatok egy gyorshajtás is gondolom, hogy egy kicsikét keményebb.
2: Azt nem tudom. De amúgy, mint fizicskolice, nem, právnolice vagyunk, nem? Szóval, mint jogi személy vagy valami ilyesmi. És ottan azt hiszem, hogy máshogy
1: mennek. Hát ti jogi személy vagytok, igen.
2: Szóval, szerintem drágább ott a minden, mármint nagyobb.
1: Ja, szóval, de akkor nektek ezzel nem nő.
2: Külföldön
1: se, sose, hát sehol.
2: Külföldön te nem taxi vagy. Ha elhagyod Szabadkát, nem taxi vagy. Leveszed a táblát.
1: Várj.
2: Te elhagyod az én
1: Szabadkát?
2: Hát nekem a tábla fönt csak Szabadka községébe lehet fönt.
1: Jó.
2: Ja, szóval elhagyom Szabadkát, akkor le kell vennem. Jó, most így Vajdaságba, oké. De ha megyek például már Újvidékre, még akkor már fixen leveszem. És akkor... autópályán a fogyasztás miatt, már leveszem.
1: Ja, de várj, neked nem is lenne jogodban Újvidéken menni egy
2: taxizni?
1: Ilyen
2: szabad... Nem.
1: De most álljunk meg egy pillanat, most ezt meg kell kérdezem, de mi van, ha ingem viszel taxival Újvidékre hivatalosan akkor?
2: Hát jó, oké, leveszed a táblát. De jó, amúgy, hogyha bent van az utas, de amúgy ezen már tényleg beszéltünk, meg így gondolkoztunk, akkor mi van, érted? Beül itt az utas,
1: igen,
2: és nem veszed le a táblát. Hát szerintem ott kiszállsz, és leveszed a táblát.
1: Jó, de fura.
2: De amúgy volt, már vittem Beográdba utas, kitettem az utcán, és odajött egy nő, és megkérdő, lehet-e taxi?
1: Kutya mindenét. Na jó, oké. Meg aztán a másik ugye, hogy az pedig már részletkérdés, ugye, hogy vannak ezek a különböző történetek, amit meséltél, hogy ugye viszel valakit, kiderül, hogy bűnöző, jönnek a rendőrök, ja, lekapcsolják.
2: Múltkor például volt, hát nem tudom, lehet tudják sokan mindegy, Bajai útról, mondja a nő, hogy hova is mentünk, Messzhez. És kérdem, hogy menjünk egyenest a Petőfin, vagy menjünk le jobbra a tűzoltók felé. Mondja, menjünk le jobbra. Oké, lementem jobbra. Én olyan lecseszést kaptam. Te jó Isten!
1: De mondod,
2: mert miért mentem erre? Ha mondom, maga mondta, hogy erre menjek. Aha. Nem, ő azt úgy gondolta, hogy egyenes menjünk. Érted? Szóval annyi ilyen van, hogy is,
1: nem tudom, szóval beszélgettünk ma ugye Martinnal, aki azt mondja, hogy azért ehhez a munkához kell nyugalom, pedig ő a kamionnal megy, és ugye a szituációk vannak, ugye, hogy kis utca, nagy utca, nem tudom, én oda találok, és a többi. Neked meg ugye ott vannak az emberek, ugye állandóan ott vannak az emberek, ugye azt múltkor elmesélted nekünk, hogy neked az indító beszélgetés az mindig az, hogy hol dolgozik, vagy hol
2: mindig
1: dolgozott,
2: azt mindig megy.
1: És ezt komolyan, de sose fogsz újat kitalálni?
2: Hát de miért, ez jó sztori. Idős néni beül. És mi? Azt mesélte, múltkor vittem egy 105 éves bácsit.
1: Nem.
2: Ja, durva. És bot nélkül bejött tejpiacra.
1: Igen?
2: Busszal, és hazafele már ki volt fáradva, akkor is 105 éves volt a bácsi.
1: Na mondjuk ez
2: képzeld.
1: Hát igen, a 105 évesen mit ott hol lesz?
2: 105
1: leszünk?
2: Évesen.
1: Hát, el tudom képzelni.
2: Sziszentsünk valami energiát.
1: Igen. Szóval akkor alapvetően titeket nem zargatnak különben. Tehát nincs olyan, hogy ellenőrzés folyamatosan, hogy kijönnek és
2: amúgy
1: nézik.
2: Amúgy a taxiórára van ellenőrzés, de az, mondom, én 5-6 éve vagyok itt, az egyszer volt amúgy. Mm-hmm. És amúgy pont nem volt rendes minden, mert akkor cserítem az autót, és hiányzott van, de amúgy teljesen oké.
1: Igen, és akkor ez is...
2: Évente, 5 év alatt egyszer mondom.
1: És az is nekem fura volt, ugye azt azért elmondhatjuk, hogy volt egy olyan momentum, amikor megvolt az új autód, meg még a régi is otthon volt, az új autót el kellett vinni szervizbe, és most azt kérdeztem, hogy te akkor miért vagy otthon, miért nem bírod a régi, miért nem bírsz aznap a régivel dolgozni, és mondtad, hogy ez nem úgy megy, mert hogy be kell vinni pont az autót, amivel mész. Ez egy érdekes dolog, tehát az nem működik olyan, hogy a te autót tönkre, és azt ez be kell, add már kölcsön a téd, de taxizok.
2: Hát ezt nem lehet. Taxitábla egy az, mármint a rendszámod nem TX, egy az.
1: Ja, várjál. Én soha nem figyeltem. A taxik TX-ek?
2: Most csak
1: viccelj. Nem, sose vettem észre.
2: Igen, mindegyik TX rendszám.
1: De ezt meg fogom
2: az
1: figyelni.
2: Az összes.
1: Komolyan?
2: Persze. Egy az, nincs bent taxióra, nincs bent semmit. Akkor most hogy nem vissza úgy dolgozni.
1: De mi az nem csak olyan, hogy bedugod a szivargyújtóval és visszlát?
2: Mi?
1: De beséld már, egy taxi?
2: Az a kerékre van kötve, érted? Az ABS-re. Szerintem. Már nem szerintem, hanem a kerékhez valahogy oda van kötve, és a taxióra az úgy dolgozik, hogy ahányat forog a kerék. Érted?
1: Aha.
2: Az méterre pontosan számol mindig. Szóval, ha te elmész egy utcába 20-szor, ugyanannyit fog kiütni, mert az centire pontosan forog.
1: Jó,
2: amennyi forog a kerék, az annyi pénz.
1: Ezt tisztasszuk már le akkor, hogy akkor mitő taxi egy taxi? Bár ez slow down. Egy. Van a tetején egy mágnessel rögzíthető
2: igen.
1: Jel.
2: Yeah.
1: Ami vagy világít, vagy nem.
2: Yeah.
1: Ha világít, akkor foglalt a taxi.
2: Hát ez nem játszik, de ilyen filmekben úgy van amúgy. De
1: ja, a valóságban nem.
2: Amúgy az egyik kollégának úgy van, csak annak valamilyen bluetoothos taxiórája is van a tükörben.
1: És akkor mi a szabály? Ha világít, akkor szabad vagy foglalt?
2: Ha világít, akkor szabad.
1: Ha világít, ja. Szabad. Ha világít, sötét, akkor foglalt.
2: Akkor foglalt, ja.
1: Na de bent akkor van egy valami spéci
2: taxióra,
1: ami vissza...
2: le van minden évben baszdírozva.
1: A taxióra az a kis kütyű, amit nyomkosz lent?
2: Az, ami számolja pénzt. Ahol írja, hogy mennyibe fog kerülni.
1: Az viszont a visszapillantóban van, nem?
2: Ez az, amit mondtam, az a drágább. És azzal bírod bekötni, hogy világít a lámpát fönt, vagy nem, majd a táblát.
1: Aha.
2: Érted? Nekem ez a régi módi van, amit megnyomsz kézzel, és annyi.
1: Elindul.
2: És az azokat van. Minden évbe kell baszdírozni, és az jó nagy procedúra, és jó nagy pénz is.
1: Uh-huh. Ja, és akkor az van rákötve a kerékre.
2: Igen.
1: Most így
2: ott az ABS jeladó körül ott van valami összekötve. Uh-huh.
1: Ja, szóval akkor most már egyértelműen értem, hogy miért nem bírod csak kivenni meg berakni.
2: Na persze, ne, az elég. Amit tudom én, amikor elviszem egy 5-6 órán át szereli a csávó.
1: Na most egyre jobbakat kérdezem, és akkor amikor leveszed például a tetőről a taxit, és az, hogy neked TX-e rendszám táblát, akkor az...
2: Az már semmi. Hogyha nincs fönt a táblád, meg nem megy az óra, akkor az semmi.
1: Akkor ugyanúgy minél rendes
2: te
1: kocsi.
2: Te is bírod hajtani. Is. És azt hiszem, hogy úgy van, hogyha fönt van a taxi tábla, csak házastárs bírja hajtani, de ez se biztos, vagy aha. Lehet, hogy vagy csak én. Szóval te most, ha fönt van a táblán, nem bírod használni, de hogyha leveszed a táblát, vagy levered, vagy valami, mindegy, akkor simán bírod hajtani az én automat.
1: Csak tudod azért, mert hogy például most akkor az van, hogy én például megveszem a te használt autódat, akkor én utána a TX-et le kell vegyem?
2: Ó, rögtön, persze.
1: Igen?
2: Én nem is bírom neked eladni, ma a firma nevén is van. Szóval a Szabracsájnában nem is az én nevem van, hanem a cégemnek a neve van.
1: Uh-huh.
2: Szóval érted, Herbut Robert, Pörö Taxi Prévoz.
1: Ez durva, mert akkor te hogy adtad el mondjuk most nemrég az autódat? Akkor az
2: levettem sima táblára.
1: Aha, szóval át kellett jelentést, kaptál új táblákat.
2: Ja.
1: Jó, azt a
2: az is egy procedúra amúgy, de... Ja.
1: Ezek jó dolgok. Na jó, hát akkor megint beláttunk egy picit a taxis dolgokba. Uh-huh. Megint kaptunk egy-két új információt, meg hát örülök mindig, amikor Dobárdán bejön, de van egy pillanat, eljött egy pillanat, ami eddig nem volt. Dobárdán nekem körülbelül egy éve mondta először, azt, hogy hülyeskedik, hogy ő borzasztóan szerette hírt olvasni a rádióba. Hát szerintem, hogy hülyeskedik, de nem, kiderült, hogy nem. Úgyhogy hölgyem és uraim, szerintem vedd le a zenét, vagy nem, az túl sok, nem bírjuk eljátszani, hogy be az alája a hírek alja. Bírsz? Komolyan?
2: Oh.
1: De ez most, na most akkor mindenkinek mondom, ez most nem igazi hírek, csak Dobárdának az egyik álmát teljesítjük.
2: Az Vekán kirúgják, gyűjtünk neki. Gyűjtés szervezünk az Vekánnak, a kirúgják.
1: Dobárdán Robi híreket olvas egyet a Pannon Rádióban. Na, nézzük. A spiccet nem muszáj, de legalább a zenét, vagy valami alá csak adjál valami hangulatot, az, ami szokott menni a hírekbe.
2: Valami siratót. Nem.
1: Ez szokott menni? Igen? Akkor dobárd el téged a pálya, mondd a hírt.
2: Mi, ma már?
1: Mert.
2: Ja, hölgyeim és uraim, hírek következnek. Tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai. Régen olvastam, de mindegy. Véleményük szerint a június 27-én hatályba lépett módosítás szabályozása nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogy hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai. Szabályozása nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogy hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai. Amúgy láttad, nem voltak olyan sokan. De mindegy. Ja, hogy végig,

0: Azonban hiányoznak azok a dokumentumok, amelyre most a regisztrációhoz szükség lenne. Amúgy elég volt ennyi szerintem. Vége. Nagyon sok szöveg van, hosszú. Ennyit nem olvastam már egy hete.
1: Egy hete, az elmúlt a
0: fél évben, bocsánat.
1: Hihetetlen. Hölgyeim és uraim, hát igen, Herbert Robert, a taxis legenda, azaz Dobárdán Robi volt itt nálunk, aki végre híreket is olvasott a panorádiumban.
0: Köszönöm szépen, 0167-0227, ha taxik ellene bárkinek.
1: Ez is szörnyű ember, na zenéjünk!

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
5: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, hát így dobáld a Robi után, akkor ennyi volt a móka mára, és hát zárul a presszó is, legalábbis így a hétköznapokra, holnap még lesz egy szombati presszó, aztán pedig jövő héten jövünk vissza. Maradjatok a 91.5 mellett, Észbekán Péter Zeci voltam, és itt ott lettek még Nagy Viktor is, úgyhogy további szép napot, sziasztok!

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Macto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották, előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 kilométeres sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly óta üzemel. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestis miatt. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Egyúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb helyzetet a szerémségi és a macsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval súlyosabb bírságok várnak, mondta Glamočić. Az afrikai sertéspestis vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 000 sertést kellett leölni. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai, akik szerint a június 27-én hatályba lépett módosított szabályozás nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. Az új előírások szerint azok a járművek, amelyek pedálozás nélkül is képesek haladni, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, így regisztráció, műszaki vizsga, biztosítás és megfelelő vezetői engedély szükséges hozzájuk. A tiltakozók hangsúlyozták, hogy nem a szabályok ellen vannak, hanem azt szeretnék, ha az illetékesek egyértelmű útmutatást adnának a regisztráció menetéről. Elmondásuk szerint járműveiket elektromos kerékpárként vásárolták, azonban hiányoznak azok a dokumentumok, amelyekre most a regisztrációhoz szükség lenne. A résztvevők átmeneti időszakot és világos tájékoztatást követelnek a korábban megvásárolt járművek regisztrációjáról. Ha nem kapnak választ, további tiltakozásokat helyeztek kilátásba. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos programkínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A piknik hangulatáról 17 órától NDD DJ gondoskodik. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé. Az est lezárásaként 21 órától a Vendég a francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a napos forró idő. A hétvégén szintén melegre számíthatunk, azonban már csapadék is előfordulhat a térségben.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Móra-Halmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
12: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
13: Editor's Choice.
12: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panna Rádióban.
1: Csoki Panna KitKat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az álpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra. A

Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: együtt visszaragjál. Két legény hajába kapott a szél, oly sok emlék, oly sok bánat, mi útközben temetnek.
1: Messze még a vég, úgy hiszem, én is húzom pár évig, hánykolódva a végtelen tenger vizén az örökké valóság.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Álláshirdetés.
6: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzlet rendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalic@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter, magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották. Előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 km-es sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022. márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025. októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly ősz óta üzemel. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Péntek délutántól a 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinárra emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is emelkedett, az euró dízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Az új hatóságilag meghatározott maximális árak egy hétig, a következő péntekig maradnak érvényben. Szabadkán újabb egyeztetést tartottak a Majsai úti körforgalom építésének előkészítéséről. Az önkormányzat és az érintett felek, illetve közvállalatok képviselőivel tekintette át a beruházás utolsó előtti feladatait, számolt be a közösségi oldalán Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A megbeszélésen elhangzott, hogy a közmű kiváltások a tervek szerint haladnak. A projekt első felében a szerbiai Telekom a mai napon befejezi a munkálatok ráeső részét, majd a beruházás második felében sor kerül a Jován Mikics utca sarkán található fatelep bontására is. A munkálatok idején módosul a Transjug által üzemeltetett 3-as autóbusz útvonala, emellett a körforgalom építésénél teljes útlezárásra is számítani kell, amelyről időben tájékoztatják a lakosságot. A körforgalom építésének kezdete július végére várható, a kivitelezőnek pedig a munkaterület átadásától számítva 90 nap áll rendelkezésére, a beruházás befejezésére. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos program kínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A piknik hangulatáról 17 órától NDD DJ gondoskodik. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé. Az est lezárásaként 21 órától a Vendég a francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén 35 fokot mérnek a nap, folytatásában marad a napos idő. Hétvégén szintén meleg időre, valamint csapadékra is számíthatunk.
5: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
5: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: Nóta! No,

Létsz a szíve, szorult, mint biztosnak hittem. Eddig most felborult.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Híradó.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett a híradó témáiból. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Három forrásból jutnak tankönyvekhez a Szabadka városhoz tartozó általános iskolák, és napokon belül kezdetét veszi a helyi dinnye értékesítése Északbácskában. Következnek a részletek. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban, február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották. Előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 km-es sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly ősz óta üzemel. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Péntek délutántól a 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinára emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is emelkedett, az eurodízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Az új, hatóságilag meghatározott maximális árak egy hétig, a következő péntekig maradnak érvényben. Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket biztosít az általános iskolások számára a város területén működő iskolákban. Azoknak a tanulóknak, akik a tankönyveket a várostól kapták, a tanév végén vissza kellett szolgáltatniuk azokat, és amennyiben jó állapotban maradtak, a következő tanévben is használhatók. Az iskolák ezzel három forrásból jutnak tankönyvekhez. Szabadka városától, az oktatásügyi minisztériumtól a speciális oktatási igényű tanulók számára, valamint a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára, szintén az oktatásügyi minisztériumtól a magyar nyelven tanuló diákok részére. Mecserik Anita összeállítása.
4: A csantavéri Hunyadi János általános iskolában már sikeresen szétválogatták a következő tanévkönyveit. A munkafüzeteket, a feladatlapokat, amikbe írtak a gyerekek, újra be kell szerezni. A jó állapotú tankönyveket viszont a következő tanévben is használhatják a diákok. A kiadványok pótlása folyamatban van, a közbeszerzés már a végéhez közeledik, így a tervek szerint minden diák augusztus végéig megkapja a tankönyvcsomagjait. A Szabadka város által biztosított tankönyvcsomagokból az alsós magyar nyelven tanulók, matematika, környezetünk, természet és társadalom, valamint idegen nyelvből kapnak tankönyveket és munkafüzeteket. A Magyar Nemzeti Tanács javaslatára az Oktatási Minisztérium biztosítja a magyar nyelv és irodalom, valamint a zeneművészet tankönyveket. A felsős magyar diákok pedig részesülnek matematika, első idegen nyelv, földrajz, történelem, kémia, fizika és biológia tankönyvekben. Az ő esetükben is az MNT javaslatára az Oktatásügyi Minisztérium biztosítja a magyar nyelv és irodalom tankönyveket, zeneművészet tankönyvet, történelemből kiegészítő füzeteket és a hatodik osztályosok számára képzőművészet tankönyvet. Szabó Gábor, a csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatója.
8: Kiválogattuk azokat a tankönyveket, amelyek újra használhatóak, illetve nem annyira károsultak a tanév folyamán, amit újra ki tudunk majd osztani a tanulók számára, illetve nyilván azokat a könyveket, tankönyveket, feladatgyűjteményeket, amelyek megviseltek, vagy beleírott valamilyen tartalom, azokat pedig kiszelektáltuk. Ezután, amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag az önkormányzatnak le kellett adnunk egy olyan összesített táblázatot, amelyben feltüntettük, hogy mennyi az a rendelkezésre álló tankönyv, amely következő évre itt megtalálható a Hunyadi János általános iskolában, és ehhez természetesen hozzárendeltük azt is, amennyi tankönyv, új tankönyv igényünk van még a következő tanévre.
4: Szabadka város területén egy éve mind a 20 általános iskola szerb, horvát és magyar nyelvű diákjainak is biztosít az önkormányzat anyagi forrás tankönyvek beszerzésére. Ezzel is segítve a szülők helyzetét, ugyanis korábban a tankönyvek beszerzése több száz euróba is kerülhetett. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
9: Ez az összeg meghaladta 100 millió dinárt az előző költségvetési évben, viszont az idén elég volt 50 millió dinárt biztosítani erre a célra, ugyanis a tanév végén a diákok vissza kellett, hogy vigyék a tankönyveket az iskolákba, és egy bizottságot alapított minden általános iskola, mely megvizsgálta a visszahozott tankönyveknek az állapotát. Nyilván munkafizeteket nem lehet újra használni, mert azok mindegyike ki van töltve.
4: Azokat a munkafüzeteket, amelyek már nem használhatók fel újra, az iskolák elraktározzák, és a tervek szerint a későbbiekben újrahasznosításra küldik.
7: Nyitott és érdeklődő volt a budapesti hozzáállás a vajdasági magyarokhoz. Ezt tapasztalta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttsége, amikor nemrég a Tisza kormány illetékeseivel és országgyűlési képviselőivel találkozott a magyar fővárosban. A megbeszéléseken a határon túli politika jövője, a vitatott vajdasági támogatások, valamint a közösség drámai fogyása és a VMU 16 pontos programja került középpontba. Rózsa Zsombor, a VMU koordinációs testületének elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban nyilatkozott a hivatalos látogatás részleteiről, Orosz Ildikó összeállítása.
10: Megtisztelőnek tartja a Vajdasági Magyar Újrakezdés koordinációs testületének elnöke, hogy a Tisza kormány megalakulása után az ő delegációjukat hívta meg először Vajdaságból Budapestre. Ez volt Kollai István, Magyarország határon túliakért felelős helyettes államtitkárának első tárgyalása, aki pontosan tudja, hogy Vajdaságban milyen a helyzet, hangsúlyozta Rózsa Zsombor. Elmondása szerint Budapest alapállása a határon túli magyarok iránt nem változott az előző kormányhoz képest. A szemlélet és a célok tehát maradtak, de a gyakorlati megvalósítás módja átalakulhat.
11: Inkább a módszer vagy a gyakorlati megvalósítás fog megváltozni, mert hát komoly kérdéseket vet fel az, ahogy ez eddig működött az elmúlt 16 évben, úgyhogy ez biztos, hogy ebben a formában így nem fog folytatódni. A kormány részéről látunk egy óriási nyitottságot, ami azt jelenti, hogy minden vajdasági magyar szervezet felé nyitottak, úgyhogy az már többet nem tud úgy megtörténni, hogy egy párt vagy egy szervezeten keresztül zajlik minden, hanem itt bizony mindenkinek része lesz abban, hogy a vajdasági magyarság érdekeit kellőképpen tudja képviselni.
10: Rózsa Zsombor úgy tudja, hogy a Magyarországról érkező kulturális és civil szervezetek támogatásainál nem várható leállás, ezeket folyamatában kifizetik. A bizonytalanságot szerinte elsősorban a Prosperitáti Alapítvány pályázati rendszere és az ottani forrásfelhasználás körül felmerült kérdések okozzák. Úgy fogalmazott, Budapest az egész támogatási rendszert átvilágítás alá vonja. A tárgyalásokon kiemelt téma volt még a vajdasági magyarok fogyatkozó száma. Rózsa Zsombor példátlanul tragikusnak nevezte a helyzetet.
11: Ez egy olyan folyamat, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk, és itt a magyar kormány is kérte a meglátásainkat, és én azt gondolom, hogy ebben például előre fogunk tudni lépni. A magyar kormány tervezi, hogy egy mindent átfogó felmérést készítsen, hogy egyáltalán valóban lássuk a valós számokat, illetve a közösségünknek a valós állapotát.
10: A vajdasági magyar újrakezdés már most az őszi magyar nemzeti tanácsi választásra készül. Ennek jegyében dolgozta ki 16 pontos programját. A koncepció egyik alappillére, hogy az MNT hagyományos területei mellé új munkaterületeket vonnának be, mint amilyen az ifjúságpolitika vagy a népesedés és családpolitika. Kampányuk során két kulcsfogalommal szeretnék meggyőzni a választókat, hitelességgel és szakmaisággal. Rózsa Zsombor változást ígér, vagyis új működési módot, szélesebb társadalmi bevonást, erősebb szakértői bázist és nagyobb átláthatóságot. Szerinte ez a vajdasági magyar közösség legfontosabb érdeke.
7: Napokon belül kezdetét veszi a helyi dinnye értékesítése Északbácskában. A gazdák elégedettek a növény jelenlegi állapotával és a terméshozammal is. A sárga és görög dinnye is finomnak mutatkozik. A termelők abban bíznak, hogy az értékesítéssel és az árakkal sem lesz komolyabb gond a következő időszakban. Fejűs Ornán a tudósítása.
12: A magyar kanizsai piacon már régóta kapható sárga és görög dinnye is. Idővel az árak csökkentek, már 50 és 80 dinár között mozog a görög dinnye ára, míg a sárga kilójáért 80-100 dinárt kell fizetni. A helyi termelők többsége még nem igazán értékesíti a dinnyét, hiszen sokan a középérésű dinnyefajtákat választják. Az adorjáni Kávai Rudolf már évtizedek óta termeszti a gyümölcsnek vélt, de valójában zöldségnek számító nyári hűsítő termést. A növény jelenlegi állapotával elégedett a termelő.
13: Nem szoktuk korán kezdeni, a fagyos szentek után ültetünk. Hát azóta jó az idő, csak nagyon kevés eső esik, ami minden növényt megvisel. Locsolásom lehet csak termelni, anélkül abszolút nem lehet.
14: Milyen állapotban van most a dinnye, vagy mely szakaszában van?
13: Most szép, ígéretes. Hát az érésig még legalább 2 hét kell, ez középérésű fajták.
12: A termelő elmondása szerint a legfontosabb a növénynek, hogy tiszta legyen a földje, szereti a 35 fok körüli hőmérsékletet, és rendszeresen kell locsolni. Megfelelő tápanyagokkal kell ellátni, amely által a termés eléri a 8-10 kg-ot is. Nosza határában is szépen fejlődik a sárga és a görög dinnye. Kistorma András termelő elmondta, a magrakás már március végén elkezdődött, és fólia alatt termesztenek. A palántázást követően fagypont alatti hőmérsékletet mértek a térségben, ez miatt nehézkesebb volt a virágok megkötése.
15: Május elsőjén reggelre volt egy olyan 0-1 fokos hőmérséklet itt a környékünkön. Még fagyni nem fagyott, még mondhatni, hogy megfázott, és azok az első kötések azok megsínlették, nem tudtak megkötni, de viszont utána ugye rájött aztán meg hirtelen rájött a meleg, utána pedig azért nem tudtak rendesen megkötni a virágok, de én mondhatom, hogy ez a korai termelés, ez aránylag elég jól sikerült.
12: Ebben a gazdaságban van már olyan sárga és görög dinnye is, amit értékesíteni tudnak. Az árak viszont nem kecsegtetőek. A korai termesztésű külföldről behozott dinnye okoz gondot, valamint a szerémségi és a dél-szerbiai dinnyéből is túlkínálat van. További nehézséget okoz, hogy a termelők szerint a nagy kereskedelmi láncok áron alul kínálják a terményt.
15: Elmondhatom, hogy a reális ára a görög dinnyének az 50-60 dinár lenne minimum, ami most per pillanat is annyi. A sárga dinnyének pedig hát az a 80-100 dinár, mert a sárga dinnye az tudnivaló, hogy kevesebbet tud teremni, mint a görög dinnye, kisebbek is. Most azt lehet, hogy szabályozni a kötésekkel, egy kicsit több mondhatni kötőanyagot adni neki, úgyve ilyen biológiai növényvédelmet alkalmazva, és avval akár lehet elősegíteni több virágkötést.
12: A gazdák többfajta sárga és görög dinnyét termelnek, és várhatóan napokon belül már ezek is kaphatóak lesznek a környékbeli piacokon. Ha pedig finom dinnyét szeretnénk választani, akkor érdemes bevetni a régi praktikákat. A termés szép fényes legyen, sárga folttal az alján, kopogtatásra pedig adjon szép rezgős hangot. Legalábbis erre esküsznek a szakavatottak.
7: A pontos idő 16 óra 14 perc.
0: Időjárás.
16: Aki kint van, az érezhető jó meleg van a mai napon is. Gyönyörű szép napos időnk van egész nap, a holnapi nap hasonlóképpen fog kinézni, szintén elérjük ezt a 35 fokos csúcshőmérsékletet, és majd csak valamikor hétfőn jön az enyhe lehűlés.
0: Reklám.
17: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
20: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
21: Hallgass napjaink slágereit!
22: És légy tájékozott!
21: Ez a Pannorádió.
23: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
24: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
23: A Pannon Rádióban.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Mentors Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hey, this is Adam from Maroon 5.
2: This is
1: Lifestyle. This is Jason Derulo on my station.
2: Your station.
3: Csillaghullás a podcast.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
0: A Pannon Rádióban.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
1: Csillag, csillag, csillagullás, a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.

0: álláshirdetés.
1: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzlet rendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Best of Csillaghullás a Fannon Rádióban.

0: Best of Csillag Hullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Rehab and Gattuso. Creep.
7: Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: My name is George Ezra.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: AP Frozen. Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon.

0: Bachhaus. 024 60 1887.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.
3: This is Vice.
4: Hi, I'm Tom Gregory.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Sam Smith. Csillaghullás.

0: Best of Csillaghullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hey, this is Tiesto.
2: Hey, I'm Maybe.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A tehervonatok már február vége óta közlekednek az új pályán. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Péntek délutántól a 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinárra emelkedett, vagyis 2 dinárral került többe, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is emelkedett. Az euró dízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Körforgalom épül Szent Tamás legnagyobb közlekedési csomópontján, a katolikus templom és a Jován Jovánovics Zmáj általános iskola között. A munkálatok július 6-án kezdődtek, és várhatóan szeptember 1-én fejeződnek be. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai, akik szerint a június 27-én hatályba lépett módosított szabályozás nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. Az új előírások szerint azok a járművek, amelyek pedálozás nélkül is képesek haladni, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, így regisztráció, műszaki vizsga, biztosítás és megfelelő vezetői engedély szükséges hozzájuk.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: beelining up for a taste.
1: Panorádió. Neked szól.

cserep, csere, hashtag semmi, nekem henek. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tud.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.